0: Tehát Purna vagyunk.
1: There's a beautiful bhajan of our beloved Guruji.
0: Van egy szép bhajan szeretett Gurujinktól.
1: Swami Madhavananji.
0: Madhavananditól.
1: Where he described about this body.
0: Amikor ezt a testet írja le.
1: And what is within this body?
0: Hogy mi van ebben a testben?
1: Is describing this body as a bungalow.
0: Úgy írja le, mint egy bungalót.
1: I think on Adriatic coast when you go now it's very hard to get a bungalow.
0: Azt hiszem, ha az Adriára mentek, nagyon nehéz dolog bungalót találni.
1: So many people are there.
0: Mert olyan sok ember van ott.
1: Similarly there are many many uncountable soul.
0: Hasonlóképpen megszámlálhatatlan lélek van.
1: In the space.
0: A térben.
1: In different lokas.
0: Különböző lokákban.
1: In the mother's body.
0: Anya testben.
1: Some in the eggs.
0: Néhányan tojásban.
1: And some are in the school.
0: És néhányan az iskolában.
1: And some are very old.
0: Néhányan nagyon idősek.
1: And preparing for new body.
0: És készülnek fel az új testre.
1: It is said, Guruji said.
0: Azt mondják, Guruji mondja.
1: Our Guruji, Swami Madhavananji.
0: A mi Gurujink, Madhavanandraji.
1: Oh my brothers.
0: Testvéreim.
1: Sadhus means practitioners, aspirants.
0: Gyakorlók, aspiránsok, száduk.
1: Ajabrat hamara. The wonderful coach.
0: Csodálatos coach.
1: Of my body.
0: A mi testünk.
1: Wonderful.
0: Csodás.
1: When we said it's wonderful. Wonderful means indescribable.
0: Csodás azt jelenti leírhatatlan.
1: Jiva, the soul.
0: Jiva, a lélek.
1: Is the same.
0: Ugyanaz.
1: Doesn't matter where this soul is.
0: Nem számít, hol van az a lélek.
1: In little ant.
0: Egy kis hangyában.
1: Or in big elephant.
0: Vagy egy nagy elefántban.
1: The size of the soul is the same.
0: A lélek mérete ugyanaz.
1: How?
0: Hogy lehet?
1: There's a big fire.
0: Van egy nagy tűz.
1: Big coal chimney.
0: Egy nagy kemence, szén.
1: And there's one, the Australian they said, sand fly.
0: És van egy kis Szent János bogár.
1: And these sand flies are not visible to our eyes.
0: És ez nem látható a mi szemünknek.
1: But they bite you.
0: De megcsíp.
1: And you feel it.
0: Érzed.
1: And as much as you itching, it's making more and more
0: érzed,
1: feeling.
0: Hogy viszket, egyre jobban viszket.
1: That have also the soul.
0: Annak is lelke van.
1: Now how?
0: Hogy lehet?
1: There's a big fire.
0: Van egy nagy tűz.
1: And there's a small mastic fire.
0: És egy kicsi gyufalánk.
1: Can also burn the whole forest.
0: Az is le tudja égetni az egész erdőt.
1: Csal, jiva is jiva.
0: A lélek, a jiva, az jiva.
1: In many of your European countries,
0: sok európai országban,
1: life you call also jiva.
0: Ott is az életet is jivának hívjuk.
1: Jivot.
0: Jivot. Jivot.

0: Tang.
1: Ha rosszat mondasz a férjedről, feleségedről másik országról, az visszatér hozzád, mert azt mondják, hogy fog, tartsd a nyelved.
0: In some countries that I will pull your tongue and cut it.
1: Azt mondják, hogy kihúzom a nyelved és levágom.
0: Every different countries have different words to speak.
1: Már különböző országokban különbözőképpen mondják ezt.
0: So when you have too much negative energy,
1: ha túl sok negatív energia van benned,
0: then you cannot digest.
1: Nem tudod megemészteni.
0: We can digest.
1: Megemészthetjük.
0: Relax.
1: Lazíts.
0: Mantra.
1: Mantra.
0: Prayer.
1: Ima.
0: Look to the tree.
1: Nézz a fákra.
0: We can digest, we can purify all negative thinkings.
1: Meg tudjuk emészteni minden negatív energiát, meg tudunk tisztítani.
0: But
1: de.
0: No. You think that I will destroy this person.
1: Azt gondolom, hogy elpusztítom ezt a személyt.
0: Brother and sister.
1: Testvérek.
0: The brother want to take all property.
1: A fiú testvér el akarja venni az egész.
0: And sister want to take all property.
1: Tulajdont, meg a lány testvér is.
0: After the parents.
1: A szülők után.
0: So they are fighting, then they go to the lawyers.
1: Harcolnak, ügyvédhez mennek.
0: So it means most of the property goes to the lawyer.
1: Ez azt jelenti, végül is a legtöbb tulajdon az ügyvédé lesz.
0: And it takes about 10 to 30 years, 40 years.
1: 10 év, 20 év, 40 év.
0: You die fighting with your brother or sister.
1: Meghalsz úgy, hogy harcolsz a testvéreddel.
0: And your children will fight further.
1: És tovább folytatják a gyerekeid a harcot.
0: And the lawyers, they say slowly, slowly, and both lawyers are friend.
1: És mindkét ügyvéd boldog, lassacskán, övék lesz minden.
0: So, karma.
1: Karma.
0: So, who knows? This dog was burned his mouth.
1: Ennek a kutyának megégették a száját.
0: Who this soul was in that dog's body.
1: Kinek a lelke volt annak a kutyának a testében?
0: And who was that dog?
1: Ki volt az a kutya?
0: Who was the on the lap of the president of that country?
1: Aki meg az ország elnöke feleségének az ölében volt.
0: And that not only the wife of the president is in security.
1: Nem csak a feleségnek van biztonsági őrsége.
0: But the dog have also the best security.
1: Hanem még a kutyának is legjobb biztonsági őrei vannak.
0: So we don't know where that soul went.
1: Nem tudjuk, hova ment az a lélek.
0: And we don't know, we cannot bring that soul again back to us.
1: Nem tudjuk visszahozni a lelket.
0: Therefore,
1: tehát,
0: it is said,
1: azt mondják,
0: do it your self.
1: Tedd meg te magad.
0: Do it your self.
1: Tegyél az önvalódért.
0: Don't depend on anyone.
1: Ne függ mástól.
0: So do it yourself.
1: Saját magad tedd meg.
0: Means do it good karmas.
1: Csinálj jó karmát.
0: Never destroy anyone mentally.
1: Soha ne rombold le más mentalitását.
0: Hard words.
1: Kemény szavak.
0: Even don't give bad words to your dog.
1: Még egy kutyának is, ha rossz szót mondasz.
0: My dog doesn't feel that.
1: Lehet, hogy nem érti a
0: But
1: kutya.
0: The soul in the dog is that.
1: De benne van a lélek a kutyában.
0: Wait. Let come me out of this body.
1: És azt mondja, várj majd, ha kijövök ebből a testből.
0: Then what I will show you it.
1: Akkor majd meglátjuk.
0: So my dear, we don't know.
1: Mi nem tudjuk.
0: The karma. Even the God can forgive you.
1: Még Isten is megbocsáthat.
0: But karma cannot.
1: De a karma nem tud.
0: Two things. The time will not wait for us.
1: Két dolog van, az idő nem vár senkire.
0: And karma will not forgive us.
1: És a karma nem bocsát meg.
0: Only we have to give back something.
1: Vissza kell adjunk valamit.
0: What means give back?
1: Mit jelent?
0: That for this karmas to purify, we have to do the tapasya.
1: tapasztját kell végeznünk, hogy kitisztítsuk a karmát.
0: We have to feed the birds.
1: Etetni a madarakat.
0: We have to feed some other animals.
1: Más állatokat.
0: We give the water to the plants.
1: Öntözni a növényeket.
0: Etc.
1: Stb.
0: Be good to other people.
1: Jók legyünk másokhoz.
0: Who are you, or who I am,
1: ki vagy
0: that
1: te?
0: I can judge you?
1: Ki vagyok én, hogy megítéljelek?
0: If you are judging, do you know?
1: Ha megítélsz, tudod mi lesz?
0: That's why, you know, sometimes in the court,
1: ezért a bíróságom,
0: the judge,
1: bíró,
0: have to give judgment.
1: Ő neki ítélni kell.
0: But sometimes they're sweating.
1: De néha beleizzad.
0: Other say like this, another say like this, other say like this, and again they're checking and they're, oh my God, they come at home and the wife is so, why you come late and this is and your karma is stupid and this.
1: Az egyik azt mondja, a másik azt mondja, és a feleség otthon, a feleségnek otthon panaszkodik, hogy most mi legyen.
0: The brain of the judge is like a burning coal.
1: A bíró agya olyan, mint az égő szén.
0: So don't think and say the judges are not working good.
1: Ez nem lesz jó így.
0: They are afraid.
1: Félnek.
0: Not because of the people.
1: Nem az emberektől.
0: But their own karma.
1: Saját karmájuktól.
0: They don't want to do bad to anyone.
1: Senkinek nem akarnak rosszat tenni.
0: So how can you judge someone?
1: Hogyan ítélhetsz meg bárkit?
0: And that is that how the jiva, the soul is one.
1: A jiva, a lélek az egy.
0: It splits the soul. I have here lavender.
1: Itt van a levendula.
0: It's just little bit. But now this smell is in the whole hall.
1: De az egész teremben érezhető az illata.
0: And said, what is the smell?
1: Minek az illata?
0: Lavender.
1: Levendula.
0: Where is that?
1: Hol van?
0: I don't know.
1: Nem látom.
0: But in this hall, there's a lavender.
1: De a teremben érezhető.
0: Similarly, your energy, your souls, your thoughts, spread it in the whole universe.
1: Hasonlóképpen a energiád, a lelked az egész univerzumra kiterjed.
0: We can't hide us.
1: Nem tudunk elrejtőzni.
0: Therefore, we are, I don't know which good karma we had.
1: Nem tudom, hogy milyen jó karmaink lehetnek.
0: Or how God was merciful to us.
1: Milyen kegyelmes volt számunkra Isten.
0: We are thankful.
1: Hálásak vagyunk.
0: That God, or our father, or our mother, a God.
1: Isten vagy anyánk, apánk, Isten.
0: Gave us human life.
1: Emberi életet adott nekünk.
0: Do you know the value of the human life?
1: Tudod-e, milyen értékes az emberi élet?
0: We can't buy this.
1: Nem tudod ezt megvásárolni.
0: You cannot buy the human body again.
1: Nem tudod megint megvenni az emberi testet.
0: You can say, God, I give you billions of millions money I give you, give me my body again new.
1: Azt mondod Istennek, hogy adok neked millió milliárd dollárt, hogy kapjak egy új testet.
0: So we can't buy the money back our body.
1: Nem tudjuk megvenni a testünket.
0: And we can't rewind our body back.
1: És nem tudjuk visszavásárolni.
0: It is only the chance.
1: Csak ez az esély.
0: What I told you once, one lady was saying, you have yoga.
1: Mondtam már, hogy van a yoga.
0: Use it or lose it.
1: Használd vagy elveszíted.
0: So you have this beautiful yoga in daily life.
1: Van ez a gyönyörű yoga mindennapi életben.
0: Use it.
1: Használd.
0: Or with your criticized, lose it.
1: Vagy pedig elveszíted.
0: Finished.
1: Vége.
0: Where I will see you next time. I was walking near the one lake.
1: Egy tónál sétálok.
0: And when fish said,
1: egy hal így csinál.
0: I said, oh, I know you are here.
1: És mondom, hogy igen, ismerlek téged.
0: So we don't know, we go the fish. And other one comes and put a hook in your mouth and pull it out.
1: Más valaki meg horoggal kihalásza.
0: And this fish said,
1: azt mondja a hal.
0: Guruji, Guruji. Now I said, it's not in my hand.
1: Guruji, Guruji panaszkodik a hal, én meg azt mondom, most nem az én kezemben van.
0: Because if I will tell this man, he will not give you up.
1: Mert hiába mondom ennek az embernek, nem enged szabadon.
0: And all of your throat is destroyed.
1: És már különben is a torkod megsebesült.
0: Doesn't matter.
1: Nem számít.
0: But the pain is not doesn't matter.
1: De a fájdalom.
0: That is the main thing is that the pain.
1: A fájdalom.
0: And pain is what we call the punishment.
1: A fájdalom az büntetés.
0: Thanks to God.
1: Istennek hála.
0: If you believe or not, but I believe.
1: Ha hiszed, ha nem, én hiszem.
0: And Guruji used to say.
1: Guruji azt mondotta.
0: Next to God.
1: Isten után.
0: Is a doctor.
1: Jön az orvos.
0: Doctor will give injection. And have you pain? No, God, doctor, thank you.
1: Ad egy injekciót, és azt megkérdezi, fáj, azt mondom, nem, Istennek hála, nem.
0: May doctor cannot heal you.
1: Lehet, hogy nem gyógyít meg az orvos.
0: But this medicine, which doctors have made this medicine.
1: De az a orvosság.
0: Blood, the pain killers.
1: A fájdalomcsillapító.
0: It will kill many things others in the body also.
1: Sok minden egyebet is megöl, a szó vicc volt,
0: pain killer. But at the present, you have no more pain.
1: De nem lesz fájdalmad.
0: That is like a liberation.
1: Olyan ez, mint a felszabadulás.
0: So doesn't matter how doctors are doing.
1: Nem számít, mit tesz a doktor.
0: Some people say doctors are like a butcher.
1: Van, aki azt mondja, hogy az orvos olyan, mint a hentes.
0: But they are not.
1: De nem.
0: Every doctor, 99.9, they want to heal.
1: Az orvosok 99,9
0: and make your pain less.
1: 9%-a meg akar gyógyítani, csökkenteni.
0: And so is of your Gurudev or a spiritual person.
1: Fájdalmat. Ilyen a Gurudev, a spirituális ember.
0: With those mantras, with those words, those satsangs, kills our all karmic sufferings.
1: Azokkal a satsangokkal, mantrákkal lerombolja a karmikus szenvedés megszüntetését.
0: And it can come back.
1: Visszajöhet.
0: Till last minute, second.
1: Az utolsó pillanatig visszajöhet.
0: When the soul goes out and you open your mouth. Bah!
1: Kimegy a lélek, kinyitod a szád.
0: Then God said, now you are in moksha, Hariom.
1: Akkor most a moksába vagy, Hariom.
0: As long as you are in the body.
1: Amíg a testbe vagy.
0: You may do one karma again.
1: Megint csinálhatsz valami karmát.
0: So you cannot come to that moksha. That's it.
1: Nem juthatsz a moksába.
0: So as long as you are in the body,
1: amíg a testbe vagy,
0: enjoy your body,
1: élvezd a tested,
0: live very beautiful life,
1: élj jó életet,
0: eat good sattvic food,
1: egyél szattvikus ételt,
0: be kind to all creatures,
1: legyél kedves minden élőlényhez,
0: loving to the all humans,
1: szeress minden embert.
0: Loving means not that you hug now.
1: A szeretet nem azt jelenti, hogy ölelgeted.
0: I go to the web in Szombathely.
1: Elmentem Szombathelyre.
0: And I love everyone.
1: Mindenkit szeretek.
0: And someone is coming, I said, I love you.
1: Jön valaki, megölelem. Szeretlek.
0: So love means not that you must go and hug.
1: A szeretet nem azt jelenti, hogy oda kell menni megölelni.
0: We send them our blessings.
1: Áldásunkat küldjük.
0: Our humble thoughts.
1: Alázatos gondolatokat.
0: Etc.
1: És így tovább.
0: So karma.
1: Karma.
0: Is not easy to get rid of it.
1: Az attól nem lehet megszabadulni.
0: And janama janama. It's rotating. Janama means life, born again.
1: A janama az forog, mindig újra születünk.
0: One life to other life, one life to other. The karma said, I have a time.
1: Egyik életből a másikba, és így tovább a karmaszniod. Nekem van időm.
0: I don't count day, month, years or the yugas.
1: Nem számolom a napokat, éveket, yugákat, mondja a karma.
0: Karma have peaceful time.
1: Van nyugodtan ideje.
0: The lawyer will just take money from you, and you have a time.
1: Mint az ügyvéd, csak elveszi a pénzedet, neki van ideje.
0: Nem, it's okay. In 2 months you will have the bail.
1: Gyere vissza.
0: But in 2 months he have to go to the Tokyo.
1: 2 hónap múlva Tokióba kell menni.
0: So he said, it is postponed.
1: Elhalasztjuk.
0: You can't do anything.
1: Nem tudsz mit tenni.
0: And so our karma is relaxed in our body.
1: A karma lazít a testedben.
0: Your good things I will give you also, and bad things I will give you also.
1: A jó dolgot és a rosszat is megkapod.
0: Janam, janam ka. In life to life.
1: Életből életbe.
0: So there is one bhajan, very nice.
1: Van egy szép bhajan.
0: And in that bhajan is Kabir Das bhajan.
1: Kabir Das bhajanja.
0: That after death,
1: halál után,
0: if I have to born again,
1: ha megint meg kell szülessek,
0: Gurudev,
1: ó Gurudev,
0: let me be with you in your service.
1: Hadd legyek veled, hadd szolgáljalak téged.
0: Karma, so this human life is given us to purify all karmas.
1: Ezt az ember életet azért kaptuk, hogy kitisztítsunk minden karmát.
0: The bullet in the gun.
1: Puskagolyó.
0: And the word in your mouth.
1: És a szó, amit kiejtettél.
0: Is the same.
1: Ugyanaz.
0: A bullet can kill you.
1: Megölhet a golyó.
0: And one word can kill you.
1: És egy szó is megölhet.
0: That's it.
1: Ez az.
0: It's therefore.
1: Tehát.
0: The sweet words, good words, kind words.
1: Kedves szavak.
0: Then there will be no war in the world.
1: Akkor nem lesz háború.
0: We don't need all these atom bombs and this and that.
1: Nem lesz szükség az atombombára.
0: Why we are fighting?
1: Miért harcolunk?
0: Neighbor to neighbor.
1: Szomszédok egymással.
0: They are fighting.
1: Ha, küzdenek.
0: It's very easy to create the peace.
1: Nagyon könnyű békét teremteni.
0: But this is not a peace. This is a what you call the money.
1: De az nem béke, csak pénz.
0: So it is in my hands, my karma.
1: Az én kezemben van a saját karmám.
0: And in your hands is your karma.
1: És a te kezedben meg a te karmád.
0: That's it.
1: Ez az.
0: There was one story. Should I tell you a story? You like the story is very good, no?
1: Nagyon szeretjük a történeteket.
0: So there was in one village.
1: Egy faluban.
0: And very spiritual family.
1: Egy nagyon spirituális család volt.
0: And one sadhu came.
1: Jött egy sadhu.
0: So this family, the housewife.
1: A család, a feleség.
0: She ran and said, Guruji, Guruji, please come in my house.
1: Guruji, kérlek, gyere a házamba.
0: What a luck for us. And he went.
1: És oda ment.
0: Her mother-in-law, father-in-law, husband, children, a whole joint families.
1: Az anyós, az após, a feleség, a férje, a gyerekek, az egész család.
0: Some people they are families destroying.
1: Vannak emberek, akik nem szeretik a családot.
0: One child is in Tokyo. Other child is in San Francisco.
1: Egyik gyerek Tokióban, másik San Franciscóban.
0: Other girl is in Johannesburg.
1: Az egyik lány Johannesburgban.
0: And one child is somewhere in Himalaya in the cave.
1: És van egy fiú meg a Himalájában valami barlangban.
0: And husband is in somewhere Middle East.
1: A férfi az valahol Közel-Keleten.
0: And wife is in Italy.
1: És a nő meg Olaszországban.
0: Very joint families.

0: Ez egy család.
1: So try to stay in your country.
0: Próbálj a te országodban megmaradni.
1: Try to stay for your families.
0: A családoddal maradni.
1: Your culture, your friends.
0: A te kultúrádban, barátaiddal.
1: That's very important.
0: Nagyon fontos.
1: That's called the United Families.
0: Ez az egyesült család.
1: But nowadays there's no education.
0: Manapság nincs nevelés.
1: For the family love.
0: A családi szeretetre.
1: Nowadays is only education for the money love.
0: Most csak a pénz szeretetére
1: go
0: nevelnek.
1: Go somewhere, get your titles, this, that, work there, get money, this.
0: Szerez ilyen olyan címeket.
1: And maybe time will come.
0: Lehet eljön az idő.
1: You have only right to give the birth to the child, that's all.
0: Lehet, hogy csak a nevet kell fölírni.
1: After the birth, they will tell her, hurry home, go.
0: Megszülöd a gyereket, és már el is megy,
1: and
0: harjom.
1: And they will take the child and anything. There are still people that take away the child.
0: Vannak ilyen emberek.
1: Officially.
0: Hivatalosan.
1: Therefore, we should remain with the families.
0: Ezért ragaszkodjunk a családhoz.
1: So in this big family,
0: ez a nagy család a történetben.
1: Sadhu, one saint came.
0: Jött egy sadhu, egy szent.
1: And they asked for satsang.
0: Satsangot kértek tőle.
1: And also, of course, gave good meal.
0: És adtak neki enni.
1: And all were sitting and listening satsang. So silent.
0: Mindannyian csendben ültek, hallgatták a satsangot.
1: In English they said.
0: Angolul azt mondjuk.
1: Pin silent.
0: Hogy teljes csend.
1: And when after 2 hours the sadhu said, bless you, I go now.
0: 2 óra múlva a szvámi azt mondja, megáldalak benneteket, most megyek.
1: So he went.
0: Elment.
1: And the whole family is still sitting there.
0: És tovább ott ül a család.
1: And the house boss.
0: És a főnöke a háznak.
1: Grandmother.
0: A nagymama.
1: As long as the grandmother is, even she's half conscious.
0: Amíg a nagymama ott van, ha már csak félig
1: but
0: is tudatos.
1: But still you will say, grandmother, can we do this?
0: Akkor is azt mondod, nagymama, csinálhatjuk így?
1: And she will say, what is that? I don't know.
0: Nem tudom, miről van szó.
1: No, mother, only you give blessing.
0: Csak add áldásod, kérlek.
1: So we do adore our ancestors.
0: Imádjuk az őseinket, tiszteljük.
1: Like in the Pitraloka.
0: Mint a Pitralókában.
1: The many souls are hanging there.
0: Ott lóg sok lélek.
1: Like hanging in the tree, like Batman.
0: Mint ahogy a Batman a denevéren ember
1: yeah,
0: lóg
1: they are
0: a
1: hanging
0: fán.
1: On like this is the Pitraloka.
0: Úgy lógnak ők a Pitralókában.
1: So this grandmother said.
0: Azt mondja ez a nagymama.
1: And everybody said yes, grandmother. The children said yes.
0: Mindenki azt mondja igen, nagymama.
1: And what they said it. Ah. 2 hours, as long as Swamiji was in our house.
0: 2 órát volt Swamiji a másik házban.
1: It was the diamonds raining.
0: Olyan volt, mintha gyémántok hullottak volna az égben.
1: The raining of the diamonds.
0: Gyémánt eső.
1: It means each word of the satsangs, each word is like a diamond.
0: Ez azt jelenti, hogy a satsang minden szava olyan, mint egy gyémánt.
1: So they may say, how we are lucky.
0: Milyen szerencsések vagyunk.
1: Blessed.
0: Áldottak.
1: How rich we are now.
0: Milyen gazdagok lettünk.
1: Because it was the sadhu saint came.
0: Jött egy sadhu, egy szent.
1: And diamonds was worshiping.
0: És gyémántokat hozott.
1: Wall to wall. They had one other some person in the house.
0: háztól házig volt egy másik ház.
1: And that one what we call the prostitute.

0: Csak egy gyémántot szeretnék.
1: I will also invite sadhu.
0: Én is meghívom a sadhu.
1: That I will have diamonds all. To search some sadhu.
0: Elment keresni a sadhut.
1: The dress doesn't make a sadhu.
0: Nem a ruha teszi a sadhut.
1: It's not easy.
0: Nem könnyű.
1: So she was walking and going in the forest.
0: Ott ment és az erdőbe elment a nő.
1: And there was sitting one sadhu there.
0: Ott ült egy sadhu.
1: And she said, "This is a great sadhu."
0: Azt mondja a nő, igen, itt a nagy sadhu.
1: He have nothing. Only one dress.
0: Nem volt semmije, csak egy ruha.
1: Sitting in half shadow and half sun.
0: Fél árnyék, fél napon ült.
1: And doing tapasya.
0: És gyakorolt.
1: Because when she was coming, he sat very straight like this.
0: Mert amikor a nő jött, akkor nagyon egyenesen ült.
1: She said, "This must be great guru."
0: Nagy mester, nagy guru.
1: She made pranam.
0: Pranamot gyakorolt.
1: She said, "Maharaji."
0: Maharaji. Swamiji.
1: Gurudev.
0: Gurudev.
1: Hey Prabhu.
0: Oh Prabhu.
1: My Lord.
0: Uram.
1: Please hear my word.
0: Kérlek,
1: my prayer.
0: Hold meg az imám.
1: Don't disturb me. Get up. Go out.
0: Ne zavarj, menj el.
1: This must be a strong good sadhu. Again and again she's asking him.
0: Mind folyton kéri őt a nő.
1: He said, "Don't disturb me."
0: Azt mondja a férfi, ne
1: zavar. I'm coming from Himalaya.
0: Himalájából jövök.
1: And I'm going now to the other mountains in Gujarat, beautiful holy mountain.
0: És a Gujarat melletti szent hegyre megyek.
1: Please, just come in my house and have your food.
0: Kérlek, gyere el a házamba, hadd adjak neked enni.
1: I don't go to eat anywhere.
0: Nem megyek sehova enni.
1: Please, today you have to Gurudev. I am poor. I'm lost. I have no one. Only you.
0: Elveszett vagyok, senkim nincs, csak te, mondja a nő.
1: What is time?
0: Mennyi az idő?
1: It is 9 o'clock morning.
0: Reggel 9 van.
1: Okay, 11:30 I will come.
0: 11-kor megyek.
1: And I will stay only 45 minutes.
0: De csak 45 percet maradok.
1: I don't stay in anyone's house.
0: Többet nem maradok senki házában.
1: But Gurudev, 45 minutes, even the half hour is enough. Come please.
0: Egy fél perc is elég, kérlek, gyere.
1: So she made good food.
0: Finom ételt készített.
1: And he came.
0: Eljött.
1: And she serving the food.
0: Felszolgálta az ételt.
1: And he's eating.
0: Férfi megeszi.
1: And she's looking up.
0: Nő megnézi.
1: And again looking up. He said, "What happened?"
0: Mi történt, kérdezi.
1: Oh, nothing. Please eat.
0: Kérlek, csak egyél.
1: Is that something?
0: Van valami baj?
1: Is something wrong?
0: Valami gond?
1: No, no, Gurudev, you came here, nothing will be wrong.
0: Eljöttél, semmi rossz nem lehet már.
1: Eat, please, eat.
0: Kérlek, egyél.
1: And again.
0: Megint így.
1: Is it what happening?
0: Mi van?
1: Gurudev, yesterday in this my neighbor's house.
0: Tegnap a szomszéd házában.
1: One beggar sadhu came.
0: Jött egy koldus sadhu.
1: And as long as he was in this house.
0: És amíg abban a házban volt.
1: The diamonds was raining.
0: Gyémánt eső esett.
1: And you are so great tapasvi yogis.
0: Te meg olyan nagy tapasz jogi vagy.
1: And already is 35 minutes. And nothing is coming.
0: Már 35 perc eltelt, és nem jön semmi.
1: He said, "Oh, yes.
0: Aha.
1: Let me eat."
0: Hadd egyek.

0: mondja.
1: And she's sitting.
0: Ott ül.
1: Gurudev, when will the diamonds fall?
0: Gurudev, mikor fognak leesni a gyémántok?
1: After that, he said.
0: Azt mondja a szádu.
1: Those bhaktas and those sadhus are different.
0: Azok a bakták és azok a száduk mások.
1: I know who are you.
0: Tudom, te ki vagy.
1: And I'm just a player.
0: Én csak megjátszom.
1: In your karma and in my karma no diamonds will fall.
0: Az én karmámban és a te karmádban nincs gyémánt.
1: If I will stay longer in your room.
0: Ha tovább maradnék a szobádban.
1: It will not come the diamonds but the stones will come.
0: Akkor nem gyémánt jönne, hanem kövek esnének.
1: Bye bye.
0: Bye-bye.
1: I was hungry 2 days. That was a good eating. I know you very good.
0: Én nagyon jól ismerlek, ez volt a tanítás.
1: And so is making dress or something doesn't make you sannyasi, sadhus or guru or something. You have to have tapasya.
0: A ruha nem tesz sannyasivá, guruvá, tapasya szükséges.
1: You are all can be sadhus, you are.
0: Mindannyian száduk lehettek.
1: With the cloth not.
0: De nem a ruhával.
1: But with that inner qualities.
0: Hanem a belső minőségekkel.
1: And that is what we should come. We should practice.
0: Ezért kell gyakoroljunk.
1: But first it is said.
0: Először azt mondják.
1: Pehla sukh nirogi kaya. The first happiness, first joy is good health.
0: Az első boldogság az egészség.
1: And for good health we have to do, first we have to change our way of eating.
0: Az egészség érdekében először a táplálkozásunkat kell megváltoztassuk.
1: It is which are food what we call three qualities.
0: A három minőség az ételben.
1: Sattva, rajas and tamas.
0: Sattva, rajas, tamas.
1: So which qualities we have?
0: Milyen minőséget veszünk
1: how magunkhoz? Food come to us?
0: Hogyan jön az étel számunkra?
1: How must we eat?
0: Mennyit eszünk?
1: How must we digest?
0: Mennyit emésztünk meg abból?
1: Etc.
0: És így tovább.
1: And there are these five different kind of food.
0: Ötféle különböző étel.
1: The air.
0: Levegő.
1: The space.
0: Tér.
1: The water.
0: Víz.
1: The earth.
0: Föld.
1: All this.
0: Mindez
1: is the nourishment.
0: Táplál minket.
1: From that our body is surviving.
0: Így él túl a testünk.
1: That's first, and that's what we call Ayurveda.
0: Ezt hívjuk Ayurvédának.
1: Ayu means the life.
0: Ayu azt jelenti élet.
1: That the expand of the life. If you are living,
0: ha élsz,
1: 200 years.
0: 200 évet.
1: That's your life.
0: Az a te életed.
1: So that's called Ayu.
0: Az a te ájud.
1: Ayush. It means healthy and happy body.
0: Egészséges, boldog test.
1: Ayush, Ayurveda have no medicine.
0: Az Ayurveda az nem orvosság.
1: Don't think that Ayurveda have medicine and I will be healthy.
0: Ne gondold, hogy gyógyszert kapok és majd jól leszek.
1: There is no injection.
0: Nincs injekció.
1: But all what you will get Ayurveda even in a capsule, that is a diet.
0: Egy kapszula, amit kapsz, az az étkezés.
1: That is the nourishment.
0: Diéta.
1: So Ayurveda will give you essence from the nature.
0: A természet esszenciáját adja az Ayurveda.
1: And it will slowly, slowly, slowly develop in your body.
0: Lassacskán fejlődik a testedben.
1: But don't say allopathic medicine is not good.
0: De ne mondd azt, hogy az allopatikus orvoslás az nem jó.
1: That is very wrong.
0: Az nagyon rossz.
1: We need spot medicine.
0: Szükség van az azonnali orvoslásra.
1: And Ayurveda cannot do anything for us on the spot.
0: És az Ayurveda nem tud ott azon a helyen bármit is tenni.
1: You know what means spot?
0: Tudod, mi az a hely?
1: Who knows? Hand up.
0: Tegye föl a kezét.
1: Okay, very good. Spot means you have accident.
0: Van egy baleset.
1: And you are broken many

0: bones,
1: sok csontod eltörik.
0: And pain.
1: Fájdalom.
0: Now Ayurveda will come.
1: Most jön az Ayurveda.
0: It will not help so much.
1: De az nem sokat segít.
0: But allopathic doctor will come.
1: De az allopatikus orvos jön.
0: And give injections.
1: Ad injekciót.
0: And then even he will put hand like this and like that, no pain, and bring in the hospital.
1: És már nem fáj.
0: That is spot medicine.
1: Ez az azonnali orvoslás. Sürgősségi orvoslás.
0: Or you take Ayurveda.
1: Vagy Ayurvédát csinálsz.
0: But you have to suffer.
1: De akkor szenvedsz.
0: And you will die on the spot.
1: És meghalsz azonnal, sürgősen.
0: Because you have Ayurveda medicine. Because the pain and this and that. So my dear.
1: Kedvesem.
0: One hand.
1: Egyik kéz.
0: And the second hand.
1: És a másik.
0: Ayurveda.
1: Ayurveda.
0: Allopathic.
1: És az allopátiás.
0: Thanks to God.
1: Istennek hála.
0: That this science.
1: Ez a tudomány.
0: Have developed. And allopathic is the imitation of the Ayurveda.
1: Kifejlődött a tudomány, és az allopátia az Ayurveda utánzása.
0: Any kind of medicine you get from the allopathic.
1: Bármilyen allopátiás orvosság.
0: It has a name, what you call the the language Latin.
1: Latin nyelven, Latin is.
0: And Ayurveda Sanskrit.
1: És a Ayurveda meg Sanskrit.
0: But when you compare, both are the same.
1: De ha összehasonlítod, ugyanaz.
0: So that is also coming from Ayurveda.
1: Az is az Ayurvédából jön.
0: But it is manipulated in different things.
1: De másképp manipulálják.
0: So better to eat kezelik. The normal, don't manipulate it. But when urgently we shall take the allopathic medicine.
1: De sürgős esetben be kell vegyük az allopátiás orvosságot.
0: That's it.
1: Erről
0: when you
1: szó.
0: Don't get a proper guru,
1: ha nincs megfelelő gurud,
0: then at least you should not that, how do you say criticize, at least you can any bhajan sing.
1: Akkor legalábbis
0: sing the bhajan.
1: Ne kritizálj valamilyen bhajan éneklést.
0: Or some mantras.
1: Vagy mantrát.
0: Or some kirtans.
1: Kirtant.
0: Have something, it will hold you.
1: Mert az megtart téged.
0: And you will come there.
1: És eljutsz majd oda.
0: Understand?
1: Értitek?
0: The diamonds washing, the brushy.
1: Esnek a gyémántok.
0: Diamonds. What is that?
1: Mi
0: diamonds
1: az?
0: Of the wisdom.
1: A bölcsesség gyémántja.
0: Every word from your mouth, sweet words.
1: Az a édes szavaid.
0: You said, my dear, my darling.
1: Kedvesem.
0: Then other will say yes. But don't tell your wife.
1: De ne mondd a feleségednek.
0: Then she's angry. And don't say, my dear darling, stupid.
1: Amikor dühös, nem mond neki azt, hogy kedvesem.
0: Get out of my kitchen.
1: Mert azt mondja, hogy hülye vagy, menj ki a konyhából.
0: You must know the temperament.
1: Tudnod kell a temperamentumát.
0: Situation.
1: Meg a helyzetet.
0: So where, what we should do.
1: Mikor mit tegyünk?
0: That's it. You know, you know very well.
1: Nagyon jól tudjuk.
0: The man is a man.
1: A férfi, férfi.
0: Doesn't matter, please. Let me for one minute, let be the man the best.
1: Egy percig.
0: Yes? So, the man is the brain. Deciding.
1: Ő neki agya van, dönt.
0: Wife is not there. Wife have no work there here.
1: A feleségnek itt nincs.
0: But wife is the neck.
1: Hanem, tehát a férj, a fej, a feleség, a nyak.
0: Man have nothing, no power with the neck.
1: A férjnek nincs nyaki ereje.
0: So, man decides.
1: A férfi dönt.
0: But wife will say yes or no.
1: De a feleség mondja, hogy igen vagy nem.
0: The brain, az whole brain is in the hand of the wife.
1: Az egész agy a feleség kezében van.
0: Yes. So if she said, if she don't move at all,
1: ha nő nem mozdul,

0: Oh, my brother sadhus.
1: Oh, sadhu testvérek.
0: My bungalows, my coach is so wonderful.
1: Az én bungalóm, kocsim
0: olyan
1: gyönyörű.
0: In which I sat many times.
1: Sokszor ültem benne.
0: Very comfortable.
1: Nagyon kényelmes.
0: And then there are many mind and buddhis and vivekas and everything describing inside.
1: Leírja az elmét, buddhit, vivékát.
0: So similarly, in our body,
1: testünkben,
0: different energy.
1: Különböző energiák.
0: So there is 72,000 nerves in the body.
1: 72,000 ideg van a testben.
0: 72,000 nerves in our human body.
1: 72,000 ideg az emberi testben.
0: Very fine, from millimeter to second, this different functions changing.
1: Milliméter töltrésze különböző funkciók.
0: According to yogic anatomy,
1: a yogikus anatómia szerint
0: 72,000 nerves.
1: 72,000 ideg.
0: And from there, four they are most important.
1: És négy ebből a legfontosabb.
0: Ida, Pingala and Sushumna.
1: Ida, Pingala, Sushumna.
0: And balancing, protecting the Ida, Pingala, Sushumna.
1: Kiegyensúlya védelmezi Ida, Pingala, Sushumna.
0: Is protected and kept in balance.
1: Védelmezi, kiegyensúlyozza.
0: Így a Vajranádi.
1: A Vajranádi a negyedik.
0: And that Vajranádi is that means the in the whole body as a immunity.
1: Ez az immunitás az egész testben.
0: So Sushumna also can become ill.
1: A Sushumna is megbetegedhet.
0: If there is no power of the Vajranádi.
1: Ha nincs erő a Vajranádiban.
0: And therefore Vajranádi and Vajranádi also known as Banknál.
1: Úgy is hívják Banknál.
0: So Nál means a pipe.
1: A nál az egy cső.
0: Banknál, this is a Sanskrit word.
1: Sanskrit.
0: We can look one day.
1: So.
0: And that yogi,
1: az a yogi,
0: who make this sadhana,
1: aki ezt a sadhanát végzi,
0: but still Ida, Pingala, Sushumna will not make you that one.
1: De az Ida, Pingala, Sushumna nem teszi meg.
0: But you have to enter into the Banknál.
1: De be kell lépél a Banknádba.
0: Then you will find, you will search Banknál.
1: Akkor megtalálod.
0: And from this Banknál,
1: ebből a Banknálból,
0: in this modern system,
1: a modern rendszerben,
0: what they made, they call the one word I will tell you, it will come in my mind.
1: Van erre egy szó.
0: And there can be searched anywhere, everything.
1: Kereshet mindenhol mindent.
0: And similarly like in the computer.
1: Hasonlóan a számítógépben.
0: That is also developed from that part, that Banknál.
1: Ott is van egy ilyen rész, mint a Banknál.
0: All the systems.
1: Ezek a rendszerek.
0: And so from this again we have to come.
1: Innentől megint.
0: If we understand the science of yoga.
1: Ha megértjük a jóga tudományát.
0: And yogic anatomy.
1: A jogikus anatómiát.
0: That is indescribable.
1: Akkor az leírhatatlan.
0: What our modern science have discovered,
1: amit felfedezett a modern tudomány,
0: that's only 15%.
1: Az csak 15%.
0: 85% still.
1: 85% még.
0: We human have not discovered that.
1: Nem fedezte föl az
0: but
1: emberiség.
0: But that yogi can do it.
1: De a yogi megteheti.
0: And that one can come as what we call from yugas and yugas, see the yogis are still there.
1: Jugákon keresztül a jógik még mindig itt vannak.
0: So, therefore, this one kriya.
1: Ez az egy kriya.
0: We will have, and you should, everyone you can practice.
1: Mindenkinek kéne gyakorolni.
0: So this is from the navel.
1: A köldökből.
0: The lower energies and upper energies.
1: Az alsó és felső energiák.
0: Prana and apana.
1: Prana apana.
0: And from this prana apana,
1: prana apana,
0: from Manipur,
1: Manipurból,
0: immediately comes the heart.
1: Azonnal következik a szív.
0: And what is the name of the chakra in the heart?
1: Mi a szív csakra neve?
0: Anahata.
1: Anahat.
0: And what means the anahat?
1: Mit jelent az?
0: In Austrian dialect they say anahat. The
1: így
0: ana.
1: Így mondjuk one. Osztrák nyelven mondjuk.
0: Anahat, no. But anahat means limitless.
1: Azt jelenti határtalan.
0: No boundary.
1: Nincs határ.
0: No limitations.
1: Nincs behatároltság.
0: That's called anahat.
1: Ez az anahat.
0: And what is anahat? It is a sound.
1: Ez egy hang.
0: And what is the sound? Endless.
1: Mi a hang? Végtelen.
0: My so many lectures which you have.
1: Az a sok előadás, ami megvan nektek.
0: All is in the space.
1: A, mindez a térben
0: in
1: van.
0: This 57 years my yoga work
1: 57 éves jóga munkám
0: is in the universe. Similarly
1: benne
0: your also vibration there.
1: Hasonlóan a ti vibrációtok is.
0: One point you touches and the whole Maheshwaranand's vibration, talk and lock and bark and gong and ding dong dog ding ding dog dog da dog ding ding ding ding ding ding ding. All is here. All is that like this.
1: Megérintesz egy pontot és Maheshwaranandot.
0: So the sound is endless.
1: Összes beszéde itt van.
0: Nada rupa para brahma. And therefore say nada is the supreme. The para means endless.
1: Azt jelenti végtelen.
0: And that is in the heart.
1: Para.
0: So that's called anahat.
1: Ez van a szívben, ezért hívjuk anahatnak.
0: So nada rupa. The nada is in the navel.
1: Nada a köldökben.
0: Rupa means form.
1: Rupa a forma.
0: So the manifesting coming from here, but manifesting in the heart.
1: Innen jön, de a szívben nyilvánul meg.
0: Banknál.
1: Banknál.
0: Then from this comes to the sound forming, and that is called vocal cord.
1: És aztán a kiformálódott hang megy a hangszalagba.

0: az Amrita Binduba
1: megy, and Sahasrar Chakra.
0: És a Sahasrar Chakra.
1: From that it comes back to this three nadis.
0: Ott onnan visszajön a három nádi.
1: Pingala and Sushumna.
0: Ida Pingala Sushumna.
1: Through the Agya Chakra.
0: Az Agya Chakra.
1: There it opens then the space.
0: Azután ott kinyílik a tér felé.
1: From there you dive in.
0: Onnantól belemerülsz.
1: And we come again to the Manipur Chakra.
0: És visszajutsz a Manipur Chakrába.
1: So the Om and Ram.
0: Az Om és a Ram.
1: Om is everything.
0: Az Om minden.
1: But within that is that mantra.
0: Benne az a mantra van.
1: The Bija mantra of the Manipur is.
0: A Bija mantra, a Manipur Bija mantraja a Ram.
1: And so, like this.
0: Hasonlóan.
1: You listen.
0: Figyelj.

0: very good.
1: Nagyon jó.
0: It will take, we have more techniques in it. So actually the Om is in Sahasrara.
1: Az Om a Sahasrában van.
0: And Ram is Manipur.
1: És a Ram a Manipurban.
0: Read the human powers in humans.
1: Elolvashatod a rejtett erők az emberben
0: and
1: könyvben.
0: And read all petals, study very exactly.
1: És tanulmányozz pontosan, hogy mi van írva a különböző szirmokra.
0: 52 letters of alphabet.
1: 53 betű. Az ABC.
0: Devanagarik.
1: 52.
0: And but these are our vibration in the human body.
1: Ezek a rezgések az emberi testben.
0: If we concentrate and give our attention to all these chakras,
1: hogyha koncentrálunk, figyelünk az összes csakrára,
0: that is awakening of the Kundalini.
1: Mindez benne van.
0: When the Kundalini awakes, there is no any feeling vibration.
1: Amikor a kundalini felébred, nincsen ilyen rezgés.
0: There is no cobra coming up.
1: Nincs egy olyan, hogy a kobra feljön.
0: Don't worry.
1: Ne aggódj.
0: But of course, if you want to have a cobra.
1: De ha persze akarod a kobrát.
0: In Jnana Ashram we have many.
1: A Jnana Ashramban sok van.
0: So you can rent it one.
1: Kölcsönözhetsz.

0: egyet.
1: So this is inner vibration.
0: Ez egy belső
1: resznyés. And that's how then it is said that doesn't matter if you become a sannyasi or no sannyasi, you are inside, like read in Lilamrita, Mahaprabhuji's, when Mangilalji came to Mahaprabhuji, and Mangilalji said, please make me sadhu. So he said, I did it. But my cloth, he said, do you want to have a color of the cloth or color of your heart? He said, heart.
0: Nem számít, hogy szanyászi vagy nem vagy szanyászi, a Lila Amritban benne van, amikor Mangilalji jött Mahaprabhujihoz, és kérte, hogy avassa Swamivá, és Mahaprabhuji azt válaszolt, hogy már megtettem, erre azt mondta, de hát a Mangilalji, hogy de hát nem kaptam ruhát, és akkor Mahaprabhuji megkérdezte, hogy mit szeretnél, hogy a ruhádat színezzem be, vagy a szívedet.
1: So Mahaprabhuji said,
0: azt mondja Mahaprabhuji,
1: I already colored your heart.
0: Már a szívedet beszíneztem.
1: You need not to color the cloth.
0: Nem kell a ruhát beszínezni.
1: And you know, he was Jivan Mukta.
0: Ő Jivan Mukta volt.
1: It's not easy to get a Jivan Mukta.
0: Nem könnyű Jivan Muktát kapni.
1: And when Mangilalji got the Samadhi,
0: mikor Mangilalji elnyerte a Samadhit,
1: he died.
0: Meghalt.
1: And they put him on his samadhi in his grave.
0: Betették a sírba.
1: Same time he appears in Bolagoda ashram.
0: Ugyanakkor megjelent a Bolagoda
1: ashram. And the people were sitting in the ashram.
0: Ott ültek az emberek az
1: ashramban. And they all stand up.
0: Fölálltak.
1: And said, Mangilalji, you are here.
0: Itt vagy, Mangilalji.
1: We got telegram.
0: Kaptunk egy táviratot.
1: Just few hours ago.
0: Néhány órával ezelőtt.
1: That you went into samadhi.
0: Samadhiba léptél.
1: He said, oh, there are many samadhis.
0: Sok samadhi van.
1: And he disappeared.
0: És eltűnt.
1: It was not a hallucination.
0: Ez nem halucináció volt.
1: All was sitting and see him exactly in that way, coming, walking, this, that.
0: Mindenki, aki ott ült, pontosan ugyanúgy látták, hogy ment ott, meg mit
1: But
0: mondott.
1: Before they want to touch his feet,
0: de mikor meg akarták a lábát érinteni,
1: again he disappeared.
0: Eltűnt.
1: Jivan Mukta.
0: Jivan Mukta.
1: It's not easy.
0: Nem könnyű dolog.
1: The one Jivan Mukta was the father of the Sita from Rama.
0: A Ramayanából Sita apja Jivan Mukta volt.
1: Janak Videhi.
0: Janak Videhi.
1: Janaka, King Janaka.
0: Janaka király.
1: Videhi means he was liberated with his body.
0: Videhi azt jelenti, hogy a testében felszabadult.
1: That's called Jivan Mukta.
0: Ez a Jivan Mukta.
1: So let us work that we all become Jivan Mukta and Hari Om.
0: Dolgozzunk, hogy Jivan Mukták legyünk, Hari Om.
1: But there is one word, very nice.
0: De van egy szép szó.
1: Bukke bhajan ho gopala. One say to Krishna.
0: Azt mondja valaki Krishnának.
1: O gopala, o Krishna.
0: O Krishna gopal.
1: With empty stomach I cannot make your mantra.
0: Üres gyomorral nem tudom a mantrádat gyakorolni.
1: I give your mantra mala back.
0: Visszaadom a málámat.
1: Bukke bhajan gopala ye teri mala. So we have now time for coming to the lunch.
0: Tehát itt az ideje, hogy ebédelni menjünk.
1: Wish you very good lunch.
0: Nagyon jó étvágyat
1: and
0: kívánok.
1: And kriya we will continue.
0: Folytatjuk majd a kriát.
1: And so we will have one bhajan something, one bhajan.
0: Lesz egy bhajan.

0: Technicians,
1: technikusok,
0: Surajpuri, Ganeshpuri, that's it. Surajpuri, Ganeshpuri, they are working now. Chalo, this is for them. Anyone else am I missing?
1: Van még valaki, akit kihagytam?
0: Vidya. Vidya? In the office.
1: Vidya az irodán van.
0: Good. Cool. Very good. So, for us, sometimes we feel that it's the ending of a chapter.
1: Most úgy érezzük, hogy egy fejezet véget ért.
0: But in reality, it's not the ending, it's the beginning.
1: De valóságban ez nem a vége, hanem a kezdete.
0: Yes, the week may have been completed.
1: Igen, a hétnek vége.
0: What? But this all what we have been discussing, this all that we have been learning, now should be implemented and put into our day-to-day living.
1: De minden, amiről beszéltünk, minden, amit tanultunk, ezt most alkalmazni kell a mindennapi életünkben.
0: We had many good experiences.
1: Sok jó tapasztalatunk volt.
0: The glasses are shining straight into my eyes. Thank you. So we might had many beautiful experiences here.
1: Talán sok szép élményünk volt.
0: We might have felt like at home.
1: Talán otthon éreztük magunkat.
0: But the real test is now when we go back to our materialistic real home.
1: De az igazi teszt most jön, amikor visszamegyünk az anyagi igazi otthonunkba.
0: Getting adjusted back to the normal life is sometimes hard.
1: Megint hozzászokni a normál élethez néha nehéz.
0: That's why I love my life, because I never go back to normal.
1: Ezért szeretem, amikor visszamegyek mindig.
0: Constant traveling and constant this, but yes, I like it.
1: Ezért szeretem az életemet, hogy nem kell visszatérnem a normál életbe.
0: But yes, at least now you will get back to normal life, but not free, because you will start with work, and you will start with this, and you will start with that, and you will make 100 billion problems in the heads, but we will deal with it when that comes, right?
1: Visszamentek a normál életbe, és nem lesztek szabadok, elkezdetek dolgozni, csináltok ezt, azt, és már is 100 problémát okoztok.
0: We will deal with everything as they come.
1: De mindennel megküzdünk, ahogy jönnek.
0: There is nothing that this human being cannot overcome.
1: Nincs semmi, amit ez az emberi lény ne tudna legyőzni, ne tudna túllendülni rajta.
0: The power of this human mind, the power of this human body is very powerful.
1: Az emberi elme, az emberi test nagyon erős.
0: And with the grace and divinity and the blessings and the kripa of Gurudev, that way of living becomes much more smoother.
1: És Gurudev áldásával, kegyelmével, kripájával ez az út sokkal könnyebb lesz.
0: So keeping that all in our mind.
1: Minden tarts az eszedben.
0: Integrating that blessings and opening our hearts enough that as much as they pour in, we can take in.
1: Nyisd ki annyira a szíved, hogy az az áldás, amit öntenek ránk, ezt többet tud fogadni.
0: And in the same way as his love and compassion and blessings are unconditional without any borders, in the same way our love and our tenderness which we give to everyone, our way of talking to everyone, our way of listening to everyone, our way to understanding everyone should be also unconditional and open.
1: Ahogy az ő szeretete, kegyelme és áldása határtalan és feltétel nélküli, ugyanúgy a mi szeretetünk, megértésünk, kedvességünk, lágyságunk, amit adunk másoknak, ennek is feltétel nélkülinek kell lennie.
0: May Gurudev give us the strength.
1: Gurudev adjon nekünk erőt.
0: May he give us bhakti.
1: Adjon bhaktit.
0: May he guide us towards vairagya.
1: Vezessen minket a vairagya felé.
0: May he give us sadbuddhi, which means good buddhi, not durbuddhi.
1: Adjon nekünk jó buddhit, jó buddhira van szükségünk.
0: May he remove all the kama, krodha, mada, lobha, ahankara, írsya.
1: Távolíts el a káma, króda, lóba, mada, ahamkára, írsa.
0: May he guide us that we walk the path of dharma.
1: Vezessen minket, hogy a dharma útján járjunk.
0: May

0: we be less in our heads and may we be more in our hearts.
1: Legyünk kevesebbet a fejünkben és többet a szívünkben.
0: May we not immediately come to conclusions and may we first listen and with patience and talk and think with awareness.
1: Ne jussunk rögtön konklúzióra, hanem gondoljuk végig, hallgassuk meg és éberséggel gondoljuk végig.
0: Let us hopefully little bit more than now learn how to let go.
1: Talán egy fokkal jobban tanuljuk meg, mint most, hogy hogyan engedjünk el.
0: To have santosha, contentment with what we have and how much we have.
1: Hogyan legyen szantóság, meg elégedettségünk azzal, amink van.
0: And may we use our viveka.
1: És használjuk a vivékánkat.
0: Anyone remembers a story about viveka and the guru and the disciple and the horse?
1: Emlékszik valaki a történetre a gururól, a vivékáról, a tanítványról és a lóról?
0: Yes, no, something
1: interactive. Igen, nem valami.
0: What, you remember or you don't remember?
1: No. Emlékeztek vagy sem?
0: Okay, so once upon a time.
1: Tehát volt egyszer.
0: There was one Guruji and one disciple traveling.
1: Volt egy Guruji és egy tanítványa, aki utaztak.
0: At that time there was no cars which can go kaput.
1: És akkoriban nem voltak autók, amik elromolhatnának.
0: They were only horses.
1: Hanem csak lovak.
0: So they were going on the horse.
1: Úgyhogy mentek a lóval.
0: Sometimes the horse was carrying the luggage and sometimes the horse was carrying Guruji according to the mood.
1: Néha a ló a csomagot cipelte, néha a ló a Gurujit vitte.
0: And they were crossing and walking and every evening stopping in some temples, in some ashrams, on the banks of some rivers to stay and sleep.
1: Mentek, mendegéltek, és esténként mindig megálltak, vagy egy folyóparton, vagy a falu szélén, vagy egy ashramban, ott aludtak.
0: So one day while the horse was walking, Guruji's suitcase opened like this.
1: És amíg, ahogy ment a ló, Guruji bőröngye kinyílt.
0: And his things fell out.
1: És kiestek a dolgai.
0: In the evening when he reached, he said, okay, bring my stuff, I will go and have a shower and get ready, and then we do our evening prayers.
1: És amikor megérkeztek éjszakára valahova, akkor mondta a tanítványnak, hogy hozd ide a dolgaimat, lezuhanyozok, és aztán előkészülünk az esti imához.
0: The Chelaram was lazy like me, so he brought and he said, here you go, Guruji.
1: És a Csilla olyan őrült volt, mint én, úgyhogy leborult, és azt mondta, hogy itt van Guruji.
0: Where is my stuff?
1: De hol vannak a dolgaim?
0: Guruji, we were walking, the horse was jumping, and your suitcase unlocked, and everything fell down.
1: Guruji, amikor mentünk, ahogy a ló ugrált egy kicsit, kinyílt a bőröndöd, és kiestek.
0: Then why didn't you pick it up?
1: Akkor miért nem szedted össze?
0: Because you taught me, Gurur Agya Avicharaniya, till the Guru doesn't tell you something, you do not do it.
1: Mert azt tanítottad nekem, hogy amíg a guru nem mond neked valamit, addig ne csináld.
0: Thik. Then Guruji said, okay, now I order you, whatever falls down, you will pick up.
1: Jó, akkor most azt mondom neked, hogy bármi, ami leesik, azt szedd össze.
0: Next day again, they were walking.
1: Következő nap mentek tovább.
0: And the horse had nice food in the morning.
1: És a ló nagyon jó levet reggel.
0: And it went to the toilet.
1: És aztán elment mosdóra.
0: He said, Guru Ragya Vicharaniya. Whatever Guruji said, we should do.
1: És a tanítvány azt mondta, amit Guruji mondott, azt kell csinálnunk.
0: He picked up all the shit and put it in that bag.
1: Összeszedte az összes lócitromot és berakta a táskába.
0: In the evening, Guruji again said, bring my bag, I will again get ready.
1: És este megint azt mondta a Guruji, hogy hozd ide a táskámat, megint fölkészülök.
0: Looking at the beautiful sky and the sunset in front of the banks of the river.
1: Csodálatos naplemente volt a folyóparton.
0: And he looked inside.
1: És benézett a bőrönbe.
0: He felt something dry and warm.
1: Benyúlt, és valami meleget érzett.
0: So he looked in and he was like, nice, aroma.
1: És érezte a jó aromát, jó illatot.
0: You said, Guruji, whatever falls down, I should pick up. I am only following Guru Vakya.
1: Guruji, te mondtad, hogy bármi, ami leesik, azt szedjem össze, én csak követem a Guru Vakyát.
0: Then Guruji said, thieke. Now I will tell you, and he said, Guruji, you give me a list. According to the list, every morning I will check if I packed or not.

0: impact these certain things, and I will take care of that.
1: És aztán azt mondta, hogy Guruji adja egy listát, és minden reggel bepakolom azt a listát, és utána erre fogok vigyázni.
0: So then afterwards he wrote a list, and every morning then he used to go through the checklist and pack accordingly.
1: Úgyhogy megvolt a lista, és utána minden reggel végigment ezen a listán, és az alapján pakolt össze.
0: One fine day, the weather was not fine.
1: Egy szép napon az idő nem volt olyan szép.
0: It was raining and it was very heavy storm.
1: Esett és erős szél fújt, vihar volt.
0: But you know what's the problem with our brains?
1: De tudjátok, mi a baj az agyunkkal?
0: On the left side, no, on the right side, everything left, and on the right side, there's nothing left.
1: Ez egy szójáték, jobb oldalon
0: so when our
1: semmi nincs, jobb oldalon minden balra tart, és bal oldalon semmi nincs, ez a jobbal és a
0: so
1: eltávolítás szóból játék.
0: When our beautiful brain functions in this way, then what to do?
1: Hát a mi agyunk így működik.
0: So that stormy day, Guruji was sitting on the horse crossing the river.
1: Tehát ezen a viharos napon Guruji a lovon ült, és így keltek át a folyón.
0: The current was very strong.
1: Erős volt a sodrás.
0: And the horse slipped.
1: És a ló megcsúszott.
0: And Guruji fell down off the horse.
1: És Guruji leesett a lóról.
0: Guruji said, save me, help me.
1: Guruji azt mondta, hogy ments meg.
0: And the Chela Ram said, wait a moment, Guruji, let me check if you are on the list.
1: És a Chela azt mondta, hogy várj egy kicsit, Guruji, megnézem, hogy rajta vagy-e a listán.
0: Toothbrush, toothpaste, Guruji going, clothes, bag, Guruji going further.
1: Fogkefe, fogkrém, közben Gurujit elvitte a víz.
0: So let's not become like that, Chela Ram.
1: Ne legyünk ilyenek.
0: Let's use our Viveka.
1: Használjuk a Vivekánkat.
0: And that's why Gurudev gave us and taught us Viveka.
1: És ezért adott nekünk Gurudev, és tanított nekünk Vivekát.
0: To implement it in our lives.
1: Hogy használjuk az életünkben.

0: शांति शांति शांति। दीप नारायण भगवान की, देवेश्वर महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय। सो द नाद, नाद रूप पर ब्रह्म इज एवरीथिंग इन अवर बॉडी विच गेट्स द मूवमेंट इज थ्रू द दैट नाद द साउंड।
1: Minden, ami a testünkben van, a náda a hang által kerül mozgásba.
0: If there is no space, the sound cannot proceed.
1: Ha nincs tér, akkor a hang sem terjedhet.
0: And without that sound cannot be achieved.
1: A hang nélkül pedig nem lehet elérni.
0: So with that resonance, energy is expanding.
1: Ezzel a rezgéssel terjed ki az energia.
0: The energy flows in the chakras, in the glands.
1: Az energia a csakrákban, mirigyekben folyik.
0: So the subject of the kundalini is a very big subject.
1: A kundalini témája nagyon nagy.
0: The kundalini is a science, complete science of body, mind, intellect and consciousness.
1: A kundalini a test, az elme, az intellektus és a tudat teljes tudománya.
0: Kundalini means shakti.
1: A kundalini azt jelenti shakti.
0: The definition of the word kundalini, there are two meanings can be. One is called kund, it means a pool, same like a swimming pool or a pond.
1: A kundalini szónak kétféle jelentése van, az egyik a kund, ami egy tó vagy egy medence.
0: So in the big pond, if you put something inside, or the leaves of the trees and etc. falls into the water, it will go on the bottom, and after some times will get rotten.
1: Ha egy nagy tóba beledobunk valamit, vagy beleesnek a falevelek, akkor lesüllyednek és egy idő után megrohadnak.

0: when the things are in the water, thrown, has its form and its identity.
1: Amiket bedobálnak a tóba, annak megvan a formája és az azonossága.
0: But when it lies under the bottom of the pond or that tank, water tank, after a certain time, it gets rotten.
1: De amikor lesüllyed az víztartály vagy a tó aljára, akkor egy idő után megrothad.
0: It loses form, it loses color, and it loses its solid form.
1: Elveszti a formáját, a színét és a szilárd alakját.
0: So similarly, that kund is there where all our past karmas are existing.
1: És ez a kunda az, ahol az elmúlt karmáink vannak.
0: Till certain life may be remember.
1: Bizonyos életig talán emlékszünk.
0: But after we don't know.
1: De aztán nem tudjuk.
0: So the form and effect of those karmas doesn't get lost. The form get lost, but effect not.
1: Ezeknek a karmáknak a formája elvész, de a hatása nem.
0: So, what we call good luck or bad luck.
1: Amit jó vagy rossz szerencsének hívunk.
0: What we call the destiny.
1: Vagy sorsnak.
0: Destiny is past actions.
1: A sors a múltbéli tetteink.
0: And from these past actions, time to time comes up in our memories or to our consciousness or appears into our body again.
1: És ezek közül a múltbéli tettek közül valami újra megjelenik a testben, vagy újra emlékszünk rá, gondolunk rá, megjelenik a tudatunkban.
0: So deep in the consciousness, our karmas are dormanted.
1: A karmáink mélyen a tudatunkban alszanak.
0: That's called hidden powers in human.
1: Ezek az emberben rejlő erők.
0: But also hidden powers in every existence.
1: És minden létezőben rejlő erők.
0: Another meaning, kundal. The kundal is like a circle.
1: A másik jelentése a kundal egy kör.
0: Sometimes we see around the moon a beautiful circle.
1: Néha a hold körül látunk egy nagyon szép kört.
0: Which have two forms.
1: Aminek két formája van.
0: One is like a circle and has a door to go in and out.
1: Az egyik olyan, mint egy kör, amin van egy ajtó, ahol ki be lehet járni.
0: That indicates that heavy rain will come.
1: Ez azt jelenti, hogy nagy esők jönnek.
0: Or there is one circle which has no door.
1: Vagy a kör teljes, nincs ajtaja.
0: It's very clear. That means, and it will be only wind.
1: Ez azt jelenti, hogy csak szél fog fújni.
0: This is an indication in the space.
1: Ez egy jelzés a térből.
0: And it is true, it will be like that.
1: És tényleg így lesz.
0: When I arrived last month in Mexico City, 5th of June, there was, at midday, had a beautiful circle around the sun.
1: Amikor múlt hónapban megérkeztem Mexikóba, június 5-én, akkor délben a nap körül volt
0: egy. And many scientists, they were making pictures.
1: És a tudósok fényképezték.
0: Even with the telescope.
1: Távcsővel is.
0: And they wrote something. There must be happen something, some energy is coming, some spirituality.
1: És azt írták, hogy valamilyen energia, valamilyen spiritualitás jön.
0: You can check in the newspaper of the Mexico City.
1: Mexikó város újságjában meg lehet nézni.
0: From the 5th of June.
1: Június 5-én.
0: So, these are the symbols which is in the universe and in every creatures as well as in the humans.
1: Ezek a szimbólumok megvannak a természetben, minden teremtményben és az emberben is.
0: So it can be water or it can be wind.
1: Lehet víz vagy szél.
0: So where there is a door, there is a water.
1: Ha ajtaja van, akkor víz jön.
0: And where there is no door, just a circle around the moon, it means it will come a storm.
1: Ha nincs bejárata, hanem csak egy kör a hold körül, akkor vihar jön.
0: Or cyclone.
1: Vagy ciklon.
0: It will happen.
1: Megtörténik.
0: Now, second, the third definition of the Kundalini, because the Shakti is a feministic.
1: A Kundalini harmadik definíciója a Shakti nőnemű.
0: So, that's why it's a Kundalini.
1: Ezért mondják, hogy Kundalini.
0: In Sanskrit and in Hindi, the mostly ending of the word where is I is masculine, or the feminine.
1: A Hindiben és a Sanskritban általában a szó végén, hogyha I betű van, akkor ez nőnemű.
0: And when is A is a masculine.
1: Ha pedig A, akkor hímnemű.
0: Because the energy is the feministic.
1: Az energia nőnemű.
0: And therefore it's called Kundalini.
1: Ezért hívják Kundalininek.
0: Kund is masculine.
1: A kund hímnemű.
0: But Kundalini is a feministic.
1: A Kundalini viszont nőnemű.
0: And the next meaning of the Kundalini, it's called Kundal. And the Kundal is earrings.
1: A Kundalini következő jelentése a kundal, a fülbe való.
0: You know, it's hanging nice, beautiful earrings, big one.
1: Egy nagy, szép fülbe való.
0: That's kundal.
1: Ez a kundal.
0: Yeah. And it is said one should not make any pinching or the peering on the body.
1: Azt mondják, hogy nem jó, ha az ember kiukasztja a testét.
0: But especially for the ears, for the particular place, point, it is healthy.
1: De a fülön egy bizonyos ponton ez egészséges.
0: So the man can have only one side, one and one other side.
1: Csak egy-egy legyen a mindkét oldalon.
0: But for women, there are particular points which they should have.
1: A férfiaknál csak egy lehet egy oldalon, a nőknél pedig megvannak bizonyos pontok, hogy hol kell lennie.
0: It is believed that it protects against certain illness.
1: Úgy tartják, hogy ez megvéd bizonyos betegségektől.
0: And energy.
1: És energiát ad.
0: But for the women also they have on the nose.
1: De a nőknek az oldalán is van.
0: That's all, after nothing.
1: Ennyi az egész, semmi több.
0: So these earrings is also like a kundalini, a ring.
1: Ez a fülbe való, ez is olyan, mint a kundalini, a gyűrű.
0: And now, when the ring is there, it's called infinity.
1: És ahol gyűrű van, ezt végtelennek hívják.
0: The ring is continuity.
1: A gyűrű a folyamatosság.
0: It's endless.
1: Végtelen.
0: Because it has no end.
1: Nincs vége.
0: So similarly, this energy is endless.
1: Hasonlóan ez az energia is végtelen.
0: All the times, everywhere.
1: Mindig, mindenhol.
0: So, then it is said, what the zero? Who introduced the zero? The Indian mathematician.
1: És aztán ott van a nulla, ki vezette be a nullát, az indiai matematikusok.
0: Gave the zero to solve mathematical problems.
1: Azért vezették be a nullát, hogy megoldjanak matematikai problémákat.
0: And also he, Indian who gave this number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: És 1-től 9-ig a többi személyegyet is az indiaiak adták.
0: So 9 is highest number.
1: A 9 a legmagasabb szám.
0: And there is no 10th number.
1: És nincs 10-es szám.
0: Only 9.
1: Csak 9.
0: And 9 will remain always 9.
1: És a 9 mindig 9 marad.
0: Even you can write 100 times 9999.
1: Százszor egymás meg írhatod, hogy 999.
0: And then you calculate.
1: Aztán kiszámolod.
0: It will come 9 only.
1: Akkor csak 9 marad.
0: But when you put 10, then the multiplying.
1: De ha beraksz egy nullát, az a szorzás.
0: But the zero is again continuity.
1: De a nulla is a folytonosság.
0: And that's why, because it is said in Vedas. The Rishi said.
1: Azt mondják a Védekben, a Rishik azt mondták.
0: The earth is a ball.
1: A föld egy labda.
0: It's round.
1: Gömbölyű.
0: The earth is zero.
1: A föld nulla.
0: And that's why it's fluttering.
1: Ezért lebeg.
0: So it is the Rishis of India said earth is round.
1: Az indiai Rishik mondták, hogy a föld gömbölyű.
0: But again it is said, not only the earth, but water is also round.
1: És aztán azt is mondták, hogy nem csak a föld, hanem a víz is gömbölyű.
0: Every drop is round.
1: Minden vízcsepp gömbölyű.
0: Every drop is round.
1: Minden vízcsepp gömbölyű.
0: Even the drop of the fog.
1: Még a halmat is.
0: The very fine drop of the fog.
1: Egy nagyon kicsi halmatcsepp.
0: It is round.
1: Ez is kerek.
0: Said no, not only this.
1: És nem csak ezt mondták.
0: But energy is around.
1: Hanem az energia is gömbölyű.
0: So energy is going in circle.
1: Az energia körbe megy.
0: The sun ray doesn't come straight.
1: A napsugár nem egyenesen jön.
0: But it's going round.
1: Hanem ívesen.
0: And that round is because sun itself is round.
1: Ez azért van, mert a nap maga is gömbölyű.
0: So you know the sign swastika.
1: Ismeritek a swastikát?
0: Swastika is a symbol of the sun.
1: Ez a nap szimbóluma.
0: That sun is turning.
1: A nap forog.
0: Clockwise.
1: Az óramutató jeles a
0: szín. And so the sun ray which is coming, because due to movement, it's bending. The energy is becoming round.
1: És a napsugárzás, ami jön, az is a mozgás miatt meghajol, és az energia is kerek.
0: Sun is round.
1: A nap is gömbölyű.
0: The sun ray is round.
1: A napsugár is.
0: Energy is round.
1: Az energia is gömbölyű.
0: Then finally it is said.
1: És végül azt mondják.
0: The whole universe is round.
1: Az egész univerzum kerek.
0: This is in oneness.
1: Ez egységben van.
0: That is a Purna. And that's why when full moon, we call it Purna, Purnima.
1: Ezt hívják Purnának, és ezért teli holdkor, amikor kerek, ezt is Purnimának hívják.
0: Because that comes from the completeness.
1: Mert a teljességből jön.
0: So from complete, it comes complete.
1: A teljességből teljesség jön.
0: On the egg of the peacock bird, we need not to put color inside the egg.
1: A páva tojásába nem kell festéket rakni.
0: The baby which will come out of the peacock bird, out of that egg, automatically will be colorful.
1: A páva tojásból kikelő fiók automatikusan színes lesz.
0: So similarly, from the complete, it is a complete.
1: Ugyanígy a teljességből teljesség származik.
0: And when you take something out from complete, it remains complete.
1: És ha kiveszel valamit a teljességből, teljesség
0: Purnamada, marad. Purnamidam, Purnat, Purnasya, Purnamadai, Purnamevavasishyate. Purna is complete.
1: Purna teljes.
0: Everything is coming from Purna.
1: Minden a Purnából jön.
0: And everything is existing in Purna, completeness.
1: És minden a Purnában a teljességben
0: And
1: érkezik.
0: When you take something out of the Purna, both are the Purna.
1: És ha valamit kiveszel belőle, akkor mind a két rész Purna.
0: So, what comes from the completeness, it is a completeness.
1: Ami teljességből jön, az teljesség.
0: So, in that way, our thoughts are not going straight.
1: És ugyanígy a gondolataink sem egyenesen mennek.
0: Our thoughts are also

0: az a shakti, az energia forog.
1: And that is in our body and in all other creatures.
0: Ez megvan.
1: Those who understood the life, those who understood the birth and death, and those who understand what is liberation, they will know what is Kundalini Yoga.
0: Akik megértették az életet, a születést, a halált, akik értik, mi a felszabadulás, ők tudják, mi a Kundalini Yoga.
1: So everything according to the Vastu Sastra, there are two main principles, or the three main principles.
0: Három fő el van a Vastu Sastrában.
1: One is a circle, one is a right angle, and third one is triangle.
0: Az egyik a kör, a másik a megfelelő szög, a harmadik pedig a háromszög.
1: Circle.
0: Kör.
1: The right angle.
0: Megfelelő szög.
1: And the triangle.
0: És a háromszög.
1: These three symbols is a very strong.
0: Ez a három szimbólum nagyon erős.
1: And that is a Vastu Sastra needs.
0: És ez kell a Vastu Sastrához.
1: Because the certain angle is attracting the energy.
0: Mert ez a bizonyos szög vonza az energiát.
1: It's sharpening, it's purifying the energy.
0: Megtisztítja.
1: And then gives further to the energy.
0: És aztán továbbadja.
1: Only these three symbols can move through the energy.
0: Csak ezen a három szimbólumon keresztül megy az energia.
1: And that's why in the chakras, what we have in the body, Kundalini chakras, there is triangles in every chakras.
0: Ezért a csakrákban, a Kundalini és a csakrák könyvben minden csakrában háromszög van.
1: As well as there is a circle.
0: És kör is.
1: So all this, what we call the symbols, but is not only symbol, it's a reality.
0: Szimbólumoknak nevezzük, de nem csak szimbólum, hanem valóság.
1: Who understand, will understand.
0: Aki megérti, megérti.
1: And that one will try to research and achieve, they will achieve.
0: És megpróbálja kutatni, és el akarja érni, az el is éri.
1: So in this way, nada, the sound.
0: Tehát így a nada, a hang.
1: Entire endless universe is manifested it through the sound.
0: Az egész végtelen univerzum a hang által manifestálódott.
1: We don't know where the end.
0: Nem tudjuk, hol a vége.
1: Where is the end of this horizon?
0: Hol a horizont vége?
1: What is the horizon?
0: Mi a horizont?
1: Horizon is that as close we go, that far it goes.
0: Minél közelebb megyünk a horizonthoz, annál messzebb megy.
1: So how high is sky?
0: Milyen magas az ég?
1: As higher we go, that far it goes.
0: Minél magasabbra megyünk, annál távolabb kerül.
1: So one person said, if you want to know how is my flight flying,
0: egy ember azt mondta, ha tudni akarod, milyen a repülés,
1: before I take off,
0: mielőtt felszállok,
1: please can you high up little sky?
0: Kérlek, emeld fel egy
1: raise
0: kicsit
1: up the sky, because my flight is so quick.
0: De az én repülőm olyan gyors.
1: They can go through and through.
0: Hogy át tud menni.
1: But still there is nothing.
0: De még sincs ott semmi.
1: Can we imagine emptiness? Emptiness.
0: El tudod képzelni az ürességet?
1: Completely empty.
0: Teljesen üres.
1: We humans, even not visible.
0: Mi emberek még csak nem is vagyunk láthatóak.
1: Compared with the universe.
0: Az univerzumhoz hasonlítva.
1: We are very tiny creatures.
0: Nagyon picike teremtmények vagyunk.
1: So, but they are perfectly balanced. Either they are in the space, on the earth, or in the water.

0: Tökéletesen ki vannak egyensúlyozva, vagy a levegőben van, vagy a földön, vagy a vízben.
1: It is balanced.
0: Egyensúlyban van.
1: And so, as far we will go in this space, there we will experience the sound.
0: Ezért, ha kimegyünk a térbe, akkor megtapasztaljuk a hangot.
1: A very peculiar sound.
0: Nagyon különleges hangot.
1: Which is somehow known to our atma.
0: Amit ismer az átmánk.
1: But not this physical sound.
0: De nem ilyen fizikai hang.
1: So as far as we go in the universe, there's a different nada, different sound.
0: Tehát ahogy megyünk ki az univerzumban, különböző náda, különböző hang van.
1: Again, that sound is that energy.
0: Megint ez a hang az energia.
1: Like the cement between two bricks.
0: Mint a cement két tégla között.
1: It holds the bricks together.
0: Összetartja a téglákat.
1: And that is the yoga.
0: És ez a yoga.
1: Yoga is that which is uniting, harmonizing, and balancing.
0: Yoga az, ami egyesít, harmonizál és kiegyensúlyoz.
1: These are the three principles.
0: Ez a három elv.
1: The circle,
0: a kör,
1: triangle,
0: a háromszög,
1: and right angle.
0: És a megfelelő szög.
1: This is the only these three exist.
0: Csak ez a három létezik.
1: And from this you can do immense of forms.
0: És ebből rengeteg formát tudsz létrehozni.
1: Those who went to India in last 3-4 years.
0: Akik az elmúlt 3-4 évben Indiában jártak.
1: If you landed at New Delhi airport.
0: Ha az új Delhi repülőtéren szálltál le.
1: There is a cultural, an artist made certain forms, pictures.
0: Egy művész bizonyos képeket csinált.
1: Out of triangle.
0: Háromszögekből.
1: So the dancing, the drums.
0: Táncosok,
1: so beautiful.
0: Olyan szép.
1: It's so beautiful.
0: Olyan csodálatos.
1: You can ask anyone what it is, immediately will say this is this.
0: Bárkit megkérdezhetsz, hogy ez mi, megmondja, hogy ez az.
1: But the triangles are put together.
0: De háromszögekből van összerakva.
1: When they're dancing, you know, and they have something hanging, nice bales. The bales are there. This, it is, whenever I go, I will stand and looking how beautiful it is. So who have seen this in New Delhi airport?
0: A táncosoknak, ahogy lóg le a kezdikről a csengettyű, az is meg van csinálva minden. Amikor arra járok az új Delhi reptére, akkor mindig megállok és nézem, hogy milyen szépek. Ki látta ezt? Ki
1: volt hand ott? Up.
0: Emeljétek fel a kezeteket.
1: One, two, three. Only 4 people were in India.
0: Csak 4 ember volt Indiában.
1: When have you been in India? That time was not still. It was when Asia Games was now New Delhi airport. It is, they say, the second or the biggest airport in the world.
0: Azt mondják, most az új Delhi airport a repülőtér a második legnagyobb a világon.
1: Korea have big. So, Atlanta, New York, London, they are also big, but they have more traffic.
0: Atlantában és Londonban is nagy a repülőtér, de ott több a forgalom.
1: So, and there is also mudras. All mudras are displayed on the wall.
0: És minden mudra megjelenik a falon.
1: When you land in New Delhi, Indian airport,
0: hogyha leszállsz az új Delhi reptéren,
1: it begins the introduction of India. What is India?
0: Elkezdődik India bemutatása.
1: Incredible India.
0: Hihetetlen India.
1: Which, when you go about 50 meter far,
0: ha elmész 50 méterre,
1: it begins another beauty of the India.
0: India újabb szépsége kezdődik.
1: That's called the what you don't have to pay tax, free tax, tax free. Duty free.
0: Duty free shopok.
1: Oh my God.
0: Ó Istenem.
1: There are so many beautiful bottles of the alcohols.

0: Olyan sok szép üveg alkohol van.
1: You need not to go anywhere.
0: Nem kell sehova menned.
1: All you get it in India.
0: Mindet megkapod.
1: All vodka till the Bloody Mary. Crazy horse.
0: A vodkától a Bloody Mary.
1: Screwdriver. So everything is there.
0: Minden ott van.
1: Well, every country has its beauty and culture.
0: Minden országnak megvan a szépsége és kultúrája.
1: But we forgotten.
0: De mi elfelejtettük.
1: We put all vegetable in one pot.
0: Az összes zöldséget beraktuk egy fazékba.
1: So all different cultures fall into the one pot.
0: Az összes különböző kultúra egy fazékba esett.
1: And it came something new out.
0: És valami új keletkezett belőle.
1: You know? Condition of the culture is now very bad.
0: A kultúra nagyon rossz helyzetben van.
1: You know, you brought a horse to the donkey. Neither remain horse nor became a donkey.
0: Ha összehozol egy lovat és szamadat, akkor nem lesz se ló, se szamád.
1: But it became muli.
0: Hanem összvér lesz.
1: On the high mountains, carrying the load.
0: Ami a magas hegyeken viszi a terhet.
1: So when the culture became a muli, the horse and the donkey, then became a muli.
0: Ha a kultúra összvérré válik,
1: they can't give babies, they can't give children.
0: Akkor összvérré válik, és
1: but they are carrying a lot of luggage.
0: Csak rengeteg terhet cipel.
1: And so is now in this Kali Yuga.
0: És ez van most a Kali
1: Yugában. All people became a muli.
0: Minden ember összvérre.
1: Running day and night, working, workaholic.
0: Éjjel-nappal rohan dolgozni, munkamániás.
1: They are all muli.
0: Mindannyian összvérre.
1: They can't give children anymore.
0: Mert nem születnek gyerekek.
1: There is all these kind of chemicals.
0: Mindenfajta vegyszerek vannak.
1: And you know, you will be surprised, you will laugh.
0: És meg fogtok lepődni, nevetni fogtok.
1: In these all big cities.
0: A nagyvárosokban.
1: So many anti-baby pills ladies taking.
0: A hölgyek annyi fogamzásgátlót szednek.
1: That goes through their urine into the toilet flushing into the river.
0: És ez a vizelettel együtt a folyókba távozik.
1: And now the fish cannot give the eggs.
0: És a halak sem tudnak szaporodni.
1: The fish are dying.
0: A halak is kihalnak.
1: You know? So ladies,
0: tehát hölgyek,
1: if you want to have beauty of the fish,
0: ha szeretnétek halakat,
1: then don't consume this.
0: Akkor ne fogyasszátok ezt.
1: So, who is guilty?
0: Ki a bűnös?
1: When there is no fish.
0: Ha nincs hal.
1: Women.
0: A nők.
1: And you know why?
0: És tudjátok miért?
1: Because women have great heart.
0: Mert nagy szívük van.
1: They don't want that the people will kill the fish.
0: Nem akarják, hogy az emberek megöljék a halakat.
1: So no bamboo, no flute.
0: Ha nincs bambusz, nincs fúdúja.
1: No flute, no noise.
0: Ha nincs fúdúja, nincs zaj.
1: That's it. Anyhow, so in this way, that what I want to talk is that form. And this form we call Vastu Shastra.
0: Tehát, amit mondani akarok, a forma, és ezt a formát Vastu Shastrának hívjuk.
1: And for every creature's design have been very carefully thought by the cosmic architectures.
0: A kozmikus építész nagyon gondosan megtervezett minden élőlényt.
1: That they keep the balance on this earth.
0: Hogy egyensúlyt tartsanak a Földön.
1: Now we destroy the mountains.
0: Elpusztítottuk a hegyeket.
1: We dig the mountains because of the highways and concrete buildings.
0: Átfúrtuk, kibányáztuk a hegyeket, az autópályák és a betonépítmények
1: miatt.
0: Az erdőket elpusztítottuk, sok mindent.
1: So the Kundalini Shakti is that Shakti which holds the entire space, universe.
0: A kundalini sakti tartja az egész végtelen teret, az univerzumot.
1: And that is dwelling within us too.
0: És ez bennünk is van.
1: And we can awake this, we can experience this.

0: and we can make ourselves free from those physical suffering.
1: Ezt mi is felébreszthetjük, megtapasztalhatjuk, és megszabadíthatjuk magunkat ezektől a fizikai szenvedésektől.
0: When we overcome the physical problems, then the mental problem is finished.
1: Ha legyőzzük a fizikai problémákat, akkor a mentális problémáknak is végük.
0: And when mental problem is solved, all emotional problem is solved.
1: És ha mentális problémák megoldódnak, akkor az érzelmi problémák.
0: So it is one after other.
1: Az egyik a másik után jön.
0: And so those energy, what we call kundalini, you may say kundalini, you may say kundal.
1: Az az energia, amit kundalnak vagy kundalininek hívunk.
0: Or we can say circle.
1: Vagy mondhatjuk, hogy kör.
0: Now people call this cobra, snake.
1: Ezt az emberek kobrának, kígyónak nevezik.
0: They call serpent power.
1: Azt mondják, kígyó erő.
0: Kundalini as a serpent.
1: Kundalini, mint kígyó.
0: Oh my God, sometimes picture like a cobra is coming.
1: Ó Istenem, néha olyan képeket rajzolnak, hogy jön a kobra.
0: Kobra, they are so beautiful.
1: A kobrák olyan szépek.
0: They look so beautiful.
1: Olyan szépen néznek ki.
0: And if you stay more far, it's more beautiful.
1: És ha távolabb maradsz, akkor még szebb.
0: And when you come more near,
1: és ha közelebb mész,
0: then not anymore.
1: Akkor már nem.
0: So, why they call serpent power?
1: Miért hívják kígyó erőnek?
0: Snake. Snake is believed Sesnaga. Sesnaga means have thousand-headed snake.
1: A kígyó, a Sesnaga, az ezerfejű kígyó.
0: And that thousand-headed snake is coiled in the ocean.
1: Ez az ezerfejű kígyó az óceánban van föltekeredve.
0: And head is up.
1: A feje pedig kint van.
0: And our earth is balanced on the head of the Sesnaga.
1: A mi földünk pedig a Sesnaga fején van kiegyensúlyozva.
0: So the whole earth is balanced on the Sesnaga's head.
1: Az egész föld Sesnaga fején egyensúlyozik.
0: When he's tired,
1: ha fáradt,
0: little bit he have to move little neck.
1: Egy kicsit megmozgatja a nyakát.
0: And that takes reaction.
1: És ennek következménye van.
0: And that's called earthquake.
1: Ez a földrengés.
0: So whenever earthquake is there, means Sesnaga was doing Sarvitasan.
1: Ha földrengés van, az azt jelenti, hogy a Sesnaga Sarvitasanákat gyakorol.
0: Yeah. So this says, what is a Sesnaga? Thousand-headed snake.
1: Mi ez a Sesnaga? Az ezerfejű kígyó.
0: But it has other meaning.
1: De van más jelentése.
0: Holy Guruji told.
1: Holy Guruji azt mondta.
0: Other meaning. And that is the Shesh is the numbers.
1: Shesh a számok.
0: So when you count something,
1: ha megszámolsz valamit,
0: then minus plus everything you have done.
1: Összeadtál, kivontál mindent.
0: Finally what remains? Only that one.
1: Ami végül marad, az eredmény.
0: Only that one.
1: Csak ez az egy.
0: And that one is called the truth.
1: És ez az egy, az igazság.
0: And that truth is Brahma Satya Jagat Mithya.
1: És ez az egy igazság, Brahma Satya Jagat
0: Mithya. That Brahman is the truth.
1: Ez a Brahman az igazság.
0: This world is only temporary.
1: A világ pedig csak időleges.
0: So the Sesnaga, Ses is that only one dharma.
1: Shesh csak egy a dharma.
0: Dharma rakshita rakshitaha. The whole earth is still surviving on the dharma.
1: Az egész földet a dharma tartja életben.
0: Dharma rakshita rakshitaha. If we protect dharma, dharma will protect us.
1: Ha megvédjük a dharmát, a dharma megvéd minket.
0: So this Sesnaga, with the methodological pictures,
1: Tehát ez a sisnaga mitológiai képpel.
0: It begins from our navel.
1: A köldökünknél kezdődik.
0: When embryo begins to develop.
1: Amikor az embrió elkezd fejlődni.
0: First develops the intestine.
1: Először az emésztőrendszer.
0: And on the intestine it develops the spine.
1: És aztán az emésztőrendszeren nő a gerinc.
0: You know like a cell in the water.
1: Mint egy sejt.
0: There is a cell over and inside is the body.
1: Kívül van egy héj és a héjon belül van a test.
0: So in this cell spine begins. The intestine begins first.
1: A héjban a gerinc és még előtte az emésztőrendszer.
0: Then comes the head.
1: Aztán jön a fej.
0: Then the limbs.
1: És a végtagok.
0: So it's a wonderful work what God have done, or the heavenly architectures.
1: Ez egy csodálatos munka, amit Isten vagy az égi építészek alkottak.
0: I told you.
1: Elmondtam.
0: Yesterday.
1: Tegnap.
0: A tiny ant.
1: Egy icipici hangya.
0: A very good vision.
1: Nagyon jól lát.
0: How which machine God used that?
1: Milyen gépet használt Isten?
0: And she has beautiful fingers.
1: Nagyon szép ujjai vannak.
0: And polished nails.
1: És kifestett körmei.
0: Yes. And then she have a nice bales on her legs.
1: És aztán csengettyűk vannak a lábain.
0: And then when the ants begins to dance.
1: Amikor a hangya elkezd táncolni.
0: The Vishnu lies like this.
1: Vishnu így ledől.
0: And looking.
1: És nézi.
0: Beautifully.
1: Csodálatos.
0: The resonance. Ta ta ta ta ta ta ta ta. Music nice. Bhakti Devi can say some ragas, you know.
1: Bhakti Devi tud néhány rágát mondani.
0: Like Mirabai said in bhajan.
1: Ahogy Mirabai mondta egy bhajanban.

0: bath. The Meena was tying the nice bales on her ankles.
1: Meena csengetyüket kötött a bokájára.
0: And then she was dancing.
1: És aztán táncolt.
0: So all was happy. How beautiful it was.
1: Mindenki boldog volt, hogy ez milyen csodálatos.
0: The ant was somewhere feeding her children.
1: A hangya valahol a gyerekeit etette.
0: She also put in and came to dance.
1: Ő is feldobta a csengettyüket és jött táncolni.
0: And when it danced, the ant came on the podium.
1: És amikor a hangya lépett a színpadra.
0: On the stage. Mirabai also was looking.
1: Mirabai is nézte.
0: Oh, how nice the ants are dancing.
1: Ó, milyen szépen táncolnak a hangyák.
0: So God also stops there and wonders, my children, beautiful.
1: Isten is megállott és csodálkozik, hogy milyen szépek a gyerekei.
0: Go where the ant nest is.
1: Menj oda, ahol hangyaboly van.
0: And put your ear near.
1: És tedd közel a füled.
0: Some centimeters above.
1: Néhány centivel fölötte.
0: And listen the sound of the ants.
1: És hallgasd a hangyák hangját.
0: They speak.
1: Beszélnek.
0: Resonating.
1: Rezegnek.
0: So nāda rūpa parabrahma, therefore it is said, the form of the God is resonance.
1: Ezért azt mondják, Isten formája a rezgés.
0: And that came to the name of the Kundalini.
1: És így jön a Kundalini neve.
0: And that has immense of energy.
1: Ebben rengeteg energia van.
0: All abilities.
1: Minden képesség.
0: Everything.
1: Minden.
0: So, when we study this Kundalini science, then we will know the whole universe is nothing but the Kundalini science.
1: Ha tanulmányozzuk a Kundalini tudományát, akkor rájövünk, hogy az egész világ semmi több, mint a Kundalini.
0: And serpent is a kal. Kal means past.
1: A kígyó kal, a múlt.
0: Bhutkal, Vartman and Bhavishya. Past,

0: present and future.
1: Múlt, jelen és jövő.
0: So why? Because it's dormant, it's black.
1: Mivel szunnyad, fekete.
0: Kál means also black. Kál means the death.
1: Kál azt is jelenti fekete, halál.
0: Kál means the past time.
1: A múlt idő.
0: It unites into the three worlds.
1: Egyesíti a három világot.
0: Trinities.
1: A háromságot.
0: So, this Kundalini Shakti, it's dwelling in each and every glands of our body.
1: Ez a Kundalini Shakti minden egyes mirigyünkben ott
0: rejlik. And that hormones which comes from our glands.
1: És a hormonokban, amiket a mirigyek termelnek.
0: That is something.
1: Ez valami.
0: Tomorrow.
1: Holnapra.
0: Sri Deepnan Bhagwan ki. Deveshwar Mahadev ki. Madhav Krishna Bhagwan ki. Satya Sanatan Dharma ki.

0: It's called Shruti and Smriti. Shruti, what we are listening.
1: Shruti, amit hallgatunk.
0: Shruti, Smriti. Smriti is the our memory.
1: Smriti az emlékünk.
0: How much you can do in memory?
1: Mennyit tudsz megjegyezni?
0: So memory is within us.
1: Az emlékezet bennünk van.
0: Theory is just like a clouds comes and clouds go.
1: Az elmélet csak olyan, mint a felhők, amik jönnek, mennek.
0: So there are many people, they only want to listen lectures and reading the books.
1: Sokan csak előadásokat akarnak hallgatni és könyveket olvasni.
0: That is not enough.
1: Ez nem elég.
0: So in our this seminar in Europe we call seminar.
1: Ezen a szemináriumon Európában szemináriumnak hívjuk.
0: And some other country said retreat.
1: Máshol elvonulásnak.
0: Retreat.

0: it was treated, but forgotten.
1: Ez kezelve volt, aztán elfelejtették. So,
0: again we are remembering.
1: És aztán újra erre gondolunk.
0: So, retreat. We are going to a retreat.
1: Egy ilyen újraemlékeztetésre megyünk.
0: And that means to be learned there again. And we come to the perfection.
1: Hogy újra megtanuljuk és elérjük a tökéletességet.
0: Our seminar. This is something good word, very good word.
1: A szeminárium is jó szó.
0: And there all together in oneness the strength of the knowledge.
1: És ez így együtt a tudás ereje.
0: Yoga in daily life, it is a scientific system which we have.
1: A yoga mindennapi életben egy tudományos rendszer.
0: Our subject is on Kundalini yoga.
1: A témánk a Kundalini yoga.
0: Kundalini and chakras. Chakras and Kundalini, they are together.
1: Kundalini és a chakrák, ezek együtt vannak.
0: But only Kundalinis or chakras is not enough.
1: De csak a Kundalini és a chakrák nem elég.
0: Let's understand the yoga.
1: Értsd meg a jógát.
0: Now, there are intellectual way of thinking.
1: Van intellektuális gondolkodás.
0: But it has empty.
1: De ez üres.
0: And which is practical, practiced, and then you give further, then it is said, you know, the sugar cane.
1: A gyakorlati, hogyha gyakorolsz és aztán továbbadod, ez olyan, mint a cukornád.
0: Sugar cane.
1: Cukornád.
0: Besides sugar cane, there is a bamboo.
1: A cukornád mellett nő egy bambusz.
0: Both looks similar.
1: Hasonlóan néznek ki.
0: But that bamboo is empty.
1: De a bambusz üres.
0: And the sugar cane, there is sugar full of the sugar inside, solid.
1: A cukornád pedig tömör, tele van cukorral.
0: So we shall come first to practice, and that is with the guru parampara.
1: Először gyakorolni kell a guru paramparával.
0: We all who is coming to the seminar or to the retreat.
1: Mi mind, akik a szemináriumra vagy elvonulásra jövünk.
0: Everyone have different test.
1: Mindenkinek más ízlése van.
0: Different different wish.
1: Más kívánság.
0: To know something or learn.
1: Mást akar tudni vagy megtanulni.
0: So let's say now there's only one word called yoga.
1: Csak egy szó van, a yoga.
0: That's only called one yoga.
1: Csak egy yoga van.
0: And when the two, then is yoga. Okay? Yoga means many.
1: A jogának sok jelentése van.
0: And only yoga is one.
1: A yoga azt jelenti sok, a jog pedig egy.
0: But generally we are calling the yoga because we have the yoga.
1: De általában jogának nevezzük.
0: Last 50 years, our yoga in daily life, we are all here sitting, you were learning, you were teaching, you were learning, you are perfection, but still you are learning and giving the knowledge to others.
1: A jóga mindennapi életben 50 évében itt ültök, tanítotok, de még tanultok, és közben elért tökéletességet értetek el, de még mindig tanultok és tanítotok másokat.
0: In yoga, if we don't practice, then our memory, smriti will go.
1: Ha nem gyakorlunk, a memóriánk, a smritink eltűnik.
0: And when you will not give yoga class,
1: ha nem tartasz yoga órát,
0: or you will only sit and teaching,
1: vagy csak ülsz és tanítasz,
0: your memory will go.

0: go away.
1: Elmegy a memóriád.
0: So we have to practice together our student and teacher.
1: Együtt kell gyakorolni az oktatónak és a hallgatóknak.
0: Now, we cannot say only this yoga is the best.
1: Nem mondhatjuk, hogy csak ez a joga a legjobb.
0: So therefore, yoga in daily life is not that we said which you should work, teach.
1: Ezért a joga mindennapi életben az nem az, amire azt mondjuk, hogy ezt kell oktatni.
0: But it means that every day practicing.
1: Hanem ez azt jelenti, hogy minden nap gyakorolsz.
0: Yoga in daily life, in everyday practice yoga.
1: Joga mindennapi életben, minden nap gyakorol jogát.
0: Now, there is one from the Patanjali yoga, and Patanjali yoga, which you can say also the which is what we call the Ashtanga yoga. So Ashtanga, or these according to Patanjali's this thing, Ashtanga. Ashtanga means the eight practice or eight bodies. Anga.
1: Patanjali yogája, amit ő leírt, ezt nevezik Ashtanga yogának is. Az Ashtanga azt jelenti, hogy nyolc gyakorlata van, nyolc test.
0: The limbs of our body, the Ashtanga, eight.
1: Nyolc végtag.
0: But other part we are practicing, that also asan, pranayams, pratyahar, dharana, dhyana, etc.
1: Gyakoroljuk ezeket.
0: But this we have to mastery.
1: De ezeket uralnunk kell.
0: And when you master it, don't think that now I don't need, I will only teach.
1: Ha már uraltad, ne gondold, hogy nincs rá szükséged, csak tanítani fogod.
0: Then you will lose your knowledge.
1: Mert akkor elveszted a tudásod.
0: There is a two plants in pot.
1: Van két növény cserépben.
0: And you put one plant, and plant was growing with great love and water and everything.
1: Az egyik növényt nagy szeretettel gondozod, locsolod és növekszik.
0: And it became big.
1: Megnőtt.
0: Now you gave up this one, and you give water to other one.
1: Aztán erről lemondasz és elkezdesz egy másikat locsolni.
0: Though it is a big one.
1: Habár nagy.
0: But it needs the nourishment, it needs the water.
1: Szüksége van vízre, táplálékra.
0: Similarly, if we want to become yogi or master, then you should yourself practice every day.
1: Hasonlóan, ha yogivá vagy mesterré akarunk válni, akkor gyakorolni kell minden nap.
0: And what our Guruji said, our Holy Guruji, Swami Madhavananji Bhagwan, he said, keep your brain, means the memories, every day clean up.
1: Holy Guruji azt mondta, hogy az agyadat, a memóriádat minden nap takarítsd ki.
0: So mantra, meditation. And dhyana mulam guru murti. And dhyana means looking, concentrating, etc.
1: Mantra meditáció és dhyana, ez azt jelenti, hogy nézni, koncentrálni és így tovább.
0: So, with great interest, great love, great respect.
1: Nagy szeretettel, tisztelettel, érdeklődéssel.
0: If we should go to that our master.
1: Menjünk a mesterünkhöz.
0: Or let us say that you have a car and you go drive 400 kilometers.
1: Vagy van egy autód és vezetsz 400 kilométert.
0: So you will have many things, but still your concentration is that the road to that destination.
1: Sok minden történik közben, de te az útra koncentrálsz és a célodra.
0: So It is a Patanjali, he was bringing collections together.
1: Patanjali összegyűjtötte a dolgokat.
0: And Patanjali was at the time

0: Biasa is ezelőtt volt.
1: And Vedvyasa was also about 7000 years.
0: Ő is nagyjából 7000 éve élt.
1: So,
0: a más ásatlamokat csaljáit is.
1: So Patanjali was about, if you not so, then more than 7000 years.
0: Patanjali több mint 7000 évvel ezelőtt élt.
1: But yoga is more than that.
0: De a yoga ennél több.
1: So how many yogas we are doing? And we should look it.
0: Hány fajta yoga van, meg kell néznünk.
1: So it's bhakti yoga. See the chapter in Bhagavad Gita.
0: Nézd a Bhagavad Gita fejezeteit.
1: The whole chapter about karma yoga.
0: Egy egész fejezet a karma
1: yoga. Bhakti yoga. Jnana yoga. So Bhagavad Srimad Bhagavad apne Bhagavad Gita hai. It is 18.
0: A Bhagavad Gita-ban van az étkezésről.
1: And this 18 is yoga chapter.
0: A Bhagavad Gita-ban 18 fejezet van, 18 fajta yoga fejezet.
1: It is it atha bhakti ya bhakti yoga. Atha bhakti yoga. Jnan yoga. So now, how many yoga have in Bhagavad Gita?
0: Hány yoga van a Bhagavad Gita-ban?
1: You should get a Bhagavad Gita.
0: Legyen meg a Bhagavad Gita.
1: I will tell you the best Bhagavad Gita. Best, if you want to listen.
0: A legjobb, hogyha
1: it
0: hallgatni
1: akarod. A lot of knowledge and wisdom, and very neutral.
0: Sok tudás, bölcsesség van benne, és nagyon semleges.
1: So, one Bhagavad Gita is called Jnaneshwari Bhagavad Gita.
0: Az egyik ilyen a Jnaneshwari Bhagavad Gita.
1: There was a great saint. Name was the... That this book, Jnaneshwari.
0: Volt egy nagy szent Jnaneshwari.
1: And there was Jnaneshwari that sent that. And so that was that sent which after she said that the name, he was, you see, the mostly sent who become the great and very holy, they had a hard life.
0: Azok a szentek, akik nagyok és nagyon szentek lettek.
1: Hard life with the parents also.
0: Kemény életük volt a szülőkkel is. Vagy meghaltak a szülők.
1: It's not easy.
0: Nem könnyű.
1: So, the Jnandev was is Jnaneshwari. So they were, I think, two sisters and one brother.
0: Jnaneshwariknál volt két lány és egy fiú
1: testvér. If I'm not wrong.
0: Ha nem tévedek.
1: One of my disciples is studying there, in that ashram.
0: Az egyik tanítványom abban az ashramban tanul.
1: And in that ashram it only speaks Sanskrit.
0: És ott csak szanszkritül beszélnek.
1: Like this beautiful ashram.
0: Mint ez a szép ashram.
1: And about 10, 15, 20 students.
0: 10-15-20 tanulóval.
1: And the whole village, they are only speaking Sanskrit.
0: És az egész faluban szanszkritül beszélnek.
1: And now he's learning, he speaks very good, he gives a lecture in Sanskrit.
0: És most ott tanul, nagyon jól beszél, szanszkritül tart előadásokat.
1: So anyhow, they, brother and sisters, they had problems.
0: A testvéreknek problémáik voltak.
1: Very poor.
0: Szegények voltak.
1: So one day

0: Miután eltemettük.
1: And midnight then comes the satsang.
0: Hazamegyünk, és éjfélkor jön a satsang.
1: Of your souls. Ancestors.
0: Az ősök.
1: And they will come and they will take you. And they will bring you further, my child. Now we go.
0: Jönnek, elvisznek, ők visznek tovább, azt mondják,
1: and that's why you know many people don't go in the night in the graveyard.
0: Ezért sokan nem mennek éjjel a temetőbe.
1: Don't go. It can happen.
0: Megtörténhet.
1: So the graveyard is a very holy place.
0: A temető szent hely.
1: Very holy place.
0: Nagyon szent.
1: We respect, we worship.
0: Tiszteljük, imádjuk.
1: Yes. Because that which gives us support.
0: Mert támogat minket.
1: Is like one after other waves of the ocean.
0: Mint az óceán hullámai egymás után.
1: Yeah. Okay. So, again we are from where?
0: Újra.
1: From yesterday, the nadis.
0: Ott vagyunk, mint tegnap a nádiknál.
1: Chandra nadi, Surya nadi, the Brahma nadi, and Vajra nadi. What happens with your chakras?
0: Mi történik a csakraiddal?
1: Animals have also chakras. God has given chakra to all.
0: Az állatoknak is vannak csakrái, Isten mindenkinek adott csakrát.
1: This tree also have chakras.
0: A fáknak is.
1: There's a life, there is everything.
0: Élet van benne minden.
1: But how we are.
0: De mi milyenek vagyunk.
1: You will learn, you have learned all.
0: Mindannyian tanultatok erről.
1: Just remember again.
0: Csak újra gondoljátok el.
1: And you can do good things, very.
0: És jó dolgokat tudtok csinálni.
1: Yeah, people think now like a sect.
0: Az emberek most azt gondolják, hogy ez szekta.
1: But the sect was given by the Pope.
0: De a szektákat a pápa csinálta.
1: To the?
0: Assisi Szent
1: San
0: Ferencnek.
1: Francisco. And that, not wrong. The Pope said, did very good. He only said this part and this two side bus. This street, this side.
0: A pápa azt mondta, hogy nagyon jó ennek ez a hely, a másiknak pedig a másik, mint ahogy az egyik utca az egyik irányba megy, a másik meg a másik.
1: Otherwise, before there was no any letter like this, what we call the sect.
0: Azelőtt nem volt ilyen, hogy szekta.
1: And now what they are saying?
0: És most mit mondanak?
1: Fanatic.
0: Fanatikusok.
1: What a wonderful word.
0: Milyen csodás szó.
1: But can some really tell what is that?
0: De hát tudja mondani valaki igazán, hogy ez micsoda?
1: There must be two. And who is not fanatic, then who is there others?
0: Mind a kettőt, ki az, aki nem fanatikus.
1: There must be also something, yeah?
0: Ennek is lennie kell valaminek.
1: So, this is only someone have in the heart or in the mind some kind of negative feelings.
0: Valakinek a szívében és az elméjében negatív érzések vannak.
1: Or that others can and I cannot.
0: Hogy más meg tudja csinálni, én pedig nem.
1: That's it. Better to be fanatic as lost.
0: Jobb fanatikusnak lenni, mint elveszettnek.
1: So Kundalini, chakra, we are all in chakras.
0: Mi mind a csakrákban vagyunk.
1: Everywhere we are in different chakras.
0: Mindenhol más-más csakrában.
1: Day and night we are in the chakra.
0: Éjjel-nappal csakrában vagyunk.
1: So. further we will do. So after, wish you good appetite.
0: Majd tovább folytatjuk, jó étvágyat kívánok.
1: We talk about everything.
0: Mindenről beszéltünk.
1: But the Annamaya kosha is first.
0: De az Annamaya kosha az első.
1: Rest after.
0: A többi majd utána.
1: So good appetite.
0: Jó étvágyat.
1: Hari Om.